0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéjé közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része. Jó.

0: Ez a Rádió 88.
1: I worry about nothing.

A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatvételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgató helyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
1: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diákmunkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
0: Élelmiszermentő segítő applikációt készített Elsothalom. Az Elsoth App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Mintegy 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot a Klebelsberg központtól. Minden általános iskolás a korának és az iskolai évfolyamának megfelelő tanszereket kapja meg. A csomagokban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók találhatók, hanem például az első évfolyamosoknak tisztasági csomagot, a hetedik osztályosoknak pedig tudományos számológépet is tartalmaz. És új névadó szponzora van a szegedi férfi kosárlabda csapatnak, Délút STL Szedeák néven indulnak a következő szezonban. Kardos Péter, a Szedeák elnöke elmondta, nagyon nehéz 3 év van a csapat mögött, ami alatt folyamatosan a túlélésért küzdöttek. A munkájuk nagy részét azt tette ki, hogy névadó szponzort keressenek. Juhász Lóránt, a Délút ügyvezetője elmondta, hogy bízik benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. A Rádió 88 híreit Fáibernitől hallottad.
2: Indul a Café 88 a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.

0: történt legutóbb a Café 88-ban?
1: Action! Azon gondolkoztam, hogy mennyire vagyunk belebújva a telefonban, mennyire nyomkodjuk ezt napi szinten, és hát sajnos nagyon sok negatív cikket találni ezzel kapcsolatban. Olyannyira problémás az ügy, hogy konkrétan már testi elváltozások is jelentkezhetnek. Nem tudom, hogy Szegeden ez releváns ez a kérdéskör, de hogy Japánban, azt tuti.
2: Hát ez nagyon kemény sztori.
1: Ez a röntgenkép, amit itt látunk,
2: csücsenőt a nyakán a csávónak. Kajakra három bimbó van a testén, az egyik pedig a nyakán nőtt ki neki. Tehát ezt sem tudom képzelni. Tehát ez szerintem orvosilag teljesen értelmezhetetlen így elsőre, amikor az ember ránéz. Minden esetre az ember azt gondolná, hogy ezért hosszú évtizedeknek kell eltelni ahhoz, hogy az embernek csöcsenőjön a nyakán. Nem, kérem szépen, 25 éves a japán úriember, aki lecsüngő fej szindrómában szenvedett, kapott egy mobiltelefont szépen otthon, hogy le tudja kötni magát, és ő ezt a mobiltelefont nap estig nyomkodta hosszú órákon keresztül, és szépen az évek alatt kialakult neki ez a lecsüngő fej szindrómája, ami abban teljesedik ki, hogy gyakorlatilag a nyakán az egyik sigolyája konkrétan, mint egy jéghegyértett ki, dudorodik.
1: Nem bírta felemelni a fejét, tehát úgy képzelem, amikor lefele van biccentve a tér folyamat, és hátul a nyakánál kijött ez a csigoly, ez egy dudor, gusztustalanul néz ki, és egyben iszonyatosan, nem tudom, ilyen kategória, és ezek a testi elváltozások, ezek sajnos a mindennapi életünk részévé válhatnak, amennyiben erre nem figyelünk oda. Nem az első ilyen esetet, amit olvasunk ezzel kapcsolatban, nem is ennyire drasztikus, mint ennél a japán srácnál. Na, ennek van egy másik elnevezése, ez az SMS nyak.
2: Az emberi fejnek a súlya nagyjából 5 kg, ez eddig oké. Majd egy 15 fokos dűrés...
1: Hát ilyen mondjuk 10.
2: Azért, mert...
1: Nem azért.
2: Még fejlődésben van.
1: Bóli.
2: Szerintem 65 éves koromra fogom elérni a csúcsot. Tehát 15 fokos szögbe, hogyha megdől ugye a fejünk, akkor már 12 darab kilogrammot nyom. Ez 30 fokos dőlésszögnél 18-ra növekszik. Érted? Tehát azért az brutális, hogy egy 5 kilós fej egy pici dőlésszögnek köszönhetően már 7 kilóval több, még egy picivel megint még 6 kilót rápakolsz, érted? 18 kilót, hát azért meg tudom érteni ezt a japán gyereket, hogy ez történt vele, hogy csöcsenőtt a nyakán.
1: Engem nagyon megdöbbentett, mikor tegnap olvastam utána, hogy mik vannak még itt testi elváltozások, mik lehetnek, akkor rájöttem, hogy basszus, nekem is van ilyen. Nem a nyakamnál, hanem az úgynevezett iPhone új, vagy Androidosokat is érinti természetesen. Ez is, fogd meg a telefonodat.
2: Jó, megfogom.
1: És hogy szoktad fogni?
2: Oké, várjál, alapjában a kicsi ujjamat odarakom.
1: Kicsi új, alul megtámaszt, ugye?
2: Tényleg megtámasztom, ugye? Vele, de te is látom.
1: Igen, pontosan, a kisfiad alul megtámasztod a mobiltelefonot, és most vedd el a telefont, és nézd meg a kisfiadat, hogy van-e ott horpadás, hogy húzd végig a kezedet rajta.
2: Ott
1: ugye,
2: van.
1: Hogy ott van? Nekem is ott van. Hogy rohadjon meg.
2: A másikon nincs ott.
1: A másikon nincs ott, mert jobb kezesek.
2: Hát de hogy a túróba? Ha mit kéne használnom? Kagylós telefon?
1: Deformálva te is.
2: Én ezzel az ujjammal szoktam, ugye...
1: Én ez a kettővel. Na, kedves hallgatók, vizsgáljátok meg a kisfiadatokat. Először nézzetek meg, hogy tartjátok a mobiltelefont.
2: Vezetés közben szépen.
1: Igen, azt hogy légy szíves, ne. De hogyha éppen megálltál, vagy gyalogos vagy, vagy még otthon vagy, akkor hogy először rakd be a telefont a kezedbe, hogy szoktad tartani, és szerintem többnyire valószínűleg te is kis ujja alá támasztod.
2: Ott van.
1: És ha elveszed, akkor ott lesz egy gödör, egy mélyedés.
0: Kávé 88.

0: legutóbb a Café 88-ban.
1: Action!
2: Egyszer volt olyan...
3: Hát a helyzet úgy kívánja.
2: Nem, ha kívánná, mennék.
3: Menni kell.
2: Mennék, ha kívánná, de most nem kívánta, aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Jó. De Rómában volt egy olyan sztori, hogy a metró aluljáróba jött rá egy közeli hozzátartozomra a történet, és hát akkor mi történik, de ott már akkor, ezek már 20 éves,
3: köszönöm. Nincs
2: de nem, ott te a homeless-ek mellett. Tényleg volt egy ilyen kapu, amit így beütötted a kódot, előtte fizettél, begurultál, bementél, óvabilag becsugorod, se ablak, se semmi, egy ilyen zárt helybe voltál. Nem úgy adta a WC papírt, ahogy kellett volna, és nem tudott kijönni az emberünk onnan belülről, úgyhogy kopogás volt belül, hogy Marci, gyere, vagy körül valami, berolom! Fasajtó! Te nem voltál!
3: Ráadásul is fújt az inger, hirtelen!
2: Visszament!
3: A klaustrofóbián van, az most az erősebb egy picit.
2: Kínában itt a zsúfoltság azért egy óriási történetnek számít, ilyenkor azért egy nyilvános WC is gondolom, hogy nagyobb embertömeget számlál. Higiénikus körülmények fenntartása igen nehézkes arra felé. De hát megorvosolták itt a problémát, ennek visszaszorítására készítette különben korábban egy arcfelismerő rendszert. Elmész egy ilyen emlékezésbe, akkor felismeri a pofád, és akkor utána elmenti a kis memóriájába, és beléptet a mosdóba. És mindenkinek 60 cm papírt adagol mindössze.
3: Édes Isten, az égbe, érted? És egész konkrétan tudom, hogy mennyi a 60 centi, de van, amikor az 60 centi nem segít rajtad. Képzeld el azt a helyzetet, mindenki járt már. Így szerintem szépen odamész, az első turnus szépen lezavarod, kilépsz, becsukodik mögötted az ajtó, és akkor van az, hogy hop, benn marad, bubu,
2: gratis.
3: Ajaj, baj, gyerekek. És akkor az, ami az arcfelismerő, hogy hát te már voltál az elébb, úgyhogy sajnos te előtted az összes mai lehetőséget. De ilyenkor mi van?
2: Az a rész,
3: jön a rém, de aki Szegeden dolgozik néha.
2: De tényleg gondolom, hogy 60 cm papír kapsz. Ha az nem elég, akkor vagy az van, hogy hát így jártak, annyivel megúsztad, kijött, és akkor utána van egy kis vonalkódozás, hát vagy pedig 9 percet vársz, és adja a következőt.
3: Hát 3,5 másodpercét, tehát a legtöbbször tüsszent az ember ilyenkor, hogy hirtelen, érted, megszabadulsz az ördögtől, aztán, hogyha van valamiféle helyzet, még akkor egy picit még az ember úgy dolgozgat, de sokszor előfordul velem ráadás, hogy épp, hogy fordulok ki a budiról, érted, már kő visszafele menni. Azt a remek ötletet dobta föl valaki szerintem egy kerekasztal beszélgetésnél, hogy milyen lenne az, hogyha fizetni kellene ugye a papírért, de tovább megyek, mökkön nézni reklámot. Hát én ezt nem látom magam előtt.
1: Gyomorús panaszokra.
2: Alanyugon jár 60 centi. A középsúlyod az rendszeresen lyukaszgat egyet, és akkor az már balesetes tevékenység, és ellőttél magadnak 2 kockányit.
3: Beszélgessünk a gombáról. De nem akarom ezt jelenti, Nagyon kül, hogy lehet tovább nyomni? 45 másodperces reklámot dob be, akkor meg majdnem biztos lehetsz benne, hogy a kicsi pongó ott landol benne a gatyóbb.
2: Az élet különböző részeire is hasonló lehet, csak hogy max 30.
3: Van egy glórihol, akkor lehet hamarabb megérkezik az a 60 centi, csak nem biztos, hogy annyira örülsz.
0: Kávé 8, kávé 8.

0: 5:57 van. Nehogy jól, nehogy nem, jól értetted. Indul a Café 88 a héten utoljára. Az utolsó péntekünk. Jó reggelt kívánunk, Szeged, itt a Nemes Roli is.
1: Jó reggelt.
0: Ezt akarta, bocsáss meg.
1: Meg ezt a Bad Mods nevezetű effektet.
0: Jót akartam.
1: Tudom én, hogy jót akartál. Te belső, szíved belső bugyrádba. Aztán valahogy, amikor kívánkozott belőle, akkor mégis rossz. Képzeld, voltam kiden a fesztiválon.
0: Ne őrítsd meg.
1: Rengeteg szegedivel találkoztam. Bűdület, hogy mennyien vannak.
0: Biztos, hogy mindenki szegedi volt? Bűdület. Lehet, hogy valaki Dócról, vagy Vaksról?
1: Nem,
0: vagy?
1: Aki szembe jött velem, azt megértettem. Ne ragudj! Szegedi vagy? Szegedi az olyan napcikánkja. Na jó, menj tovább. Bocsáss meg! Ez egy 2,38 centis, 140 kiló tömörizommal rendelkező úriember volt. Bocsáss meg! Azt mondja, igen. Nem tudod, merre van a melegés. Őt nem mertem megkérdezni, mert nagyon, nagyon magos volt.
0: Ismerjük mi ezt a dolgot, igen. Úgyhogy ott vagyunk, igen, a színen, a Szingli 88-al. Így lesz ez ma is, így lesz ez holnap is, úgyhogy már csak két nap maradt a fesztiválból, meg a mi adásunkból is, hiszen ma még vagyunk, aztán pedig hétfőn is, ott pedig elbúcsúzunk tőletek, hiszen szeptember 1-től Kedtől Gedzo meg a Dani érkezik reggel 6 és 9 óra között. Addig viszont még rengeteg dolog történhet velünk, ha ezt te is akarod, akkor tarts velünk egészen 10 óráig, sok szuper izgalmas dolga készülünk, és ma elmentem a Szín fesztivál területének közvetlen környezetében mellette, a hídon. Birodalmi lépegetők közül most nagyon furcsa volt, hogy ma több lányt láttam, akik hasonlóan viselkedtek, mint tegnap férfiak verziójában.
1: Az élet nem kímél senki.
0: Várjál. Egy ember viszont le is akart interni, azt hitt, hogy taxi vagyok.
1: Ja, Istenem.
0: Tele az autó, ne arra, hogy nem állok meg.
1: Ja, Istenem. Hát ezért nem kell citromsárga autót venni, érted? Mert akkor azt mondja, hogy bele tudsz így olvadni a környezetben ilyen szituációban. De meg is álltál neki, hogy
0: nem,
1: igen.
0: Nem. Igen, messziről intettem, hogy fulló vagyok.
1: Ötbe Gyulára.
0: Igen.
1: De ott kéne lennünk egy óra múlva, úgyhogy tapossál bele, komám.
0: Mert lelkalap a taxisok előtt tényleg, akik ezeket a fesztiválos időszakokat át tudják vészelni. Ja, azért gondolom, nekik is lenne egy-két ilyen érdekes és izgalmas történetük, hogy milyen fesztiválozókkal lehet ilyenkor találkozni a hajnali reggeli órákban. Na, ez egy másik program és másik műsor lenne. Ma viszont egy olyan jellegű sztorival foglalkozom a 8 óra után, amely a sportvilágát erősíti és színesíti, és amely a labdajátékok előtérbe kerülnek. Egy olyan jellegű komplex ötlet gazda lesz majd a vendégünk, a vonat túlvégén Németh Roland személyében, aki mondjuk egy labdarúgó edző, és olyan jellegű fejlesztés van az ő birtokában, és az ő cégének a birtokában, amellyel garantáltan a legkisebbeket, és de akár még a nagyobbakat is tudja fejleszteni a gömbjátékokra.
1: Na kérem szépen, így néz ki ez a történet. Reggel 10-ig izgalom hátán, ráadásul zenében is meglódulunk, mutatjuk, mivel készülünk első ízben.
0: Mr. Know-it-all, Terry Sims újdonsága, rögvest a hírek után. Jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Carbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ma száraz napos időben lesz részünk. A Bérkert utcában folytatódik a vízvezeték rekonstrukció szeptember közepétől. A pályaorientációról tartottak előadást az osztályfőnököknek, és több mint 70 ezeren voltak az idei szabadtérén. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 28-án Fáy Bernitől. A Bérkert utcában folytatódik Újszegeden a vízvezeték rekonstrukció, de csak szeptember közepétől. A Derkovics-Fasori kereszteződésben zajló munkálatok befejezése után kezdenek a felújítás újabb szakaszába. Ez idő alatt nem lehet majd a temesvári körútról a Bérkert utcára bekanyarodni, a Népkert sor irányából balra fordulni, vagy a Bérkert utcába egyenesen haladni. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a várhatóan december közepéig tartó munkálatok az ivóvíz szolgáltatásban csak átmeneti időszakos korlátozásokat okoznak, amikről a lakosságot az előírtak szerint értesítik majd.
1: Itt az vállalkozó végzi a rekonstrukciót, és a munkaterület átadása már megtörtént, és az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Csak a Derkovics-Fasor és a Temesvári körút kereszteződésében jelenleg zajló víziközű munkálatok miatti forgalom korlátozás feloldása után kerül majd csak sor a Bérkert utca érintett szakaszának a lezárására.
0: A szárazság felfedte a szegedi Gumistó nevének eredetét. Az egykori szegedi téglagyár mögött található tóban a vízszint jelentősen lecsökkent, így felszínre került a benne található több száz gumiabroncs is. Többen azt hitték, a Gumis néven ismert horgásztó csak egy becenév, most azonban mindenki a saját szemével is megtekintheti a szürreális tavat. A szakmaválasztásról tartottak előadást iskolai igazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. A résztvevők megtudhatták egyebek mellett, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak milyen pályaorientációs szolgáltatásai vannak, illetve hogy a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hogyan segíti a választás előtt álló fiatalokat. Erdélyi Margit, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, az előadás után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak tájékoztatást adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben.
2: Próbálunk segítséget nyújtani azoknak az osztályfőnököknek, akiknek 7.-8. osztályos osztályaik vannak, illetve azoknak a pályaorientációs munkatársaknak, akik a tankerületi iskoláiban, illetve általános iskolákban dolgoznak, minél bővebb információval tudjanak a szülők számára szolgálni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó visszajelzés az, hogy több mint 120-an jelentek meg.
0: Több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idei évadán. A Dumtéren és az új szegedi szabadtéri színpadon összesen 20 estén játszottak teltház előtt a fellépők. Barnák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek az intenzív bontási munkák, hogy a Dumteret minél hamarabb átadhassák a szeptember 16-án kezdődő bortér rendezvényeinek.
3: Az az érdekes, ugye, hogy május végétől június végéig nagyjából egy hónap kell ahhoz, hogy itt minden a helyére kerüljön. Na most a bontáshoz sokkal kevesebb időt kaptunk, hiszen 22-én ment le az utolsó előadás, és jövő hét folyamán, 3-án vagy 4-én már vissza is kell adnunk a teret üresen. Tehát gyakorlatilag másfél hét áll rendelkezésre az egy hónapos építés után.
0: Ingyen kapnak a szegedi egyetemisták AI előfizetést a Google-től. Az óriás vállalat idén is úgy döntött, hogy megajándékozza az egyetemre és főiskolára járókat egy ingyenes, egy évig tartó AI Plus előfizetéssel, amihez csak igazolni kell, hogy tényleg hallgatók vagyunk. Jelentkezni december 31-ig lehet. Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatvételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV vármegyei igazgatóságának határrendészeti igazgató helyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
4: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diák munkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
0: Idén 4. alkalommal telik meg élettel a szegedi Móra Ferenc Park szeptember elején, ismét megrendezik a 4. Gin és Rum Gastro Fesztivált szeptember 3-a és 6-a között. Újdonságként hivatalos bárka afterpartik is színesítik a rendezvényt. Valaki betolta a motorját a Petőfi parki Illemhely mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyiségébe Makón, majd ott túráztatta, kiégetve a linóleum padlót. A makói testületi ülésen volt szó arról, hogy állandóan tönkreteszik a Petőfi park nyilvános vécéjét. Volt, amikor a mozgáskorlátozottak kapaszkodóját szakították le, máskor a fűtőtestet lopták el a másik helyiségből. Arra kérnek mindenkit, hogy próbáljanak meg tenni valamit a rongálások ellen. Élelmiszermentő segítő applikációt készített Ásotthalom. Az Ásott app egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Őrizetbe vették azt a szegedi férfit, akit költségvetési csalással gyanúsítanak. A gyanú szerint 2019 és 2023 között 4 szociális szövetkezeten keresztül munkaerőt kölcsönzött, és a munkavállalók átjelentésével kijátszotta az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait, így több mint 250 millió forinttal kevesebb közterhet fizettek meg. A szegedi járásbíróság nyomozási bírája dönt arról, elrendelik-e a férfi letartóztatását.
5: Jó reggelt kívánok, a Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Pályafutása első felnőtt világbajnoki futamában harmadik lett Paragi Petra. Az MVM Szegedi Vízi Sport Egyesület versenyzője a 200 méteres egyes előfutamban versenyzett a poznáni kajakkenu világbajnokságon tegnap délelőtt, ahol bronzérmével tovább jutott a középdöntőbe. A többi szegedi versenyző is kiválóan teljesített, a szintén szegedi Kis Ágnes és Nagy Bianca 500 méteres kenupárosban nyerte meg az előfutamot, így ők közvetlenül a szám fináléjába jutottak. Nádas Bence 500 méteres kajak négyesben lett második helyezett az előfutamon Fodor Bencével, Kuruc Leventével és Tótka Sándorral, így ők a középdöntőben folytathatják. Suba Róbert a KL1-es kategória 200 méteres előfutamában szerzett aranyával a döntőbe, a VL2-es kategória 200 méteres előfutamában elért negyedik helyével, pedig a középdöntőbe biztosította be a helyét. Új névadó szponzora van a szegedi férfi kosárlabda csapatnak, Délút STL Szedeák néven indulnak a következő szezonban. Kardos Péter a Szedeák elnöke elmondta, nagyon nehéz 3 év van a csapat mögött, ami alatt folyamatosan a túlélésért küzdöttek. A munkájuk nagy részét azt tette ki, hogy névadó szponzort keressenek. Juhász Lóránt, a Délút ügyvezetője elmondta, bízik benne, hogy sikeres lesz az együttműködés. A Szegedi Sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
0: Ma napos, derült idő várható, csak délután növekedhet meg a feltyol felhőzet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő.
6: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Ó, mi csodás te a zsúr, ami vár ránk a következő órákban. 10-ig veletek az éterben indul a Café 88, rengeteg izgalmas témával, rengeteg játékkal és ilyen dalokkal.
8: Mint például Teddy Swims és a Mr. Know It All, amely teljes hosszában hallható most. 9 óra 10 perc van, jó reggel!

0: Itt a 88, jó reggelt kívánunk neked is, köszönjük, velünk vagytok, 6 óra 16 perc van, ez a Café 88.
1: 9 óra 10 perc van.
0: Igen, hát egy kicsit most helyreigazítás kellett az időben, Roli, mi történt veled?
1: Nem tudom, átment rajtam egy gőzmozdony valószínűleg.
0: Volt, nem baj.
1: Hát utolsó... Így a végefele közelítve, hogy arra szolgat, verted, az utolsó előtti adásban valószínűleg most fog rám jönni minden olyasmi, ami az a fajta izgalom, ami, amikor először beültem ide, talán most már lassan 3 évvel ezelőtt.
0: Szeptember 1-én lesz 3 éve, igen. Lenne, akkor, bocsánat, akkor, lenne, ez így.
1: Lenne, ja, igen, 30 Minden esetre, ja, emlékszem azokra a pillanatokra egyébként, de hát erről majd beszélünk szerintem hétfőn.
0: Igen, hétfőn majd egy ilyen visszaemlékezős adással készülünk többnyire, úgyhogy ez majd a búcsú lesz a Café 88 kapcsán, de nem lesz annyira temetői, temetkezési hangulatú az egész, mert hogy kedden, szeptember 1-én egy teljesen új világ érkezik, majd Gedzó és a Szabó Dani vezetésével, jön majd a Gedzó meg a Dani című műsor, 6 és 9 óra között lehet majd találkozni a szokkal. Őket is nagyon-nagyon szeressétek, fantasztikus emberek, és hát ugye ők nagyon régen, de együtt dolgoztak itt a rádióban, még régebben a Mega című műsorban, és a Klub 88-ban is nyomták együtt az ipart. Engedjétek meg, hogy ezt a következő kis dal részletet bejátszam itt nektek. Ugye egyfelől ma is van születésnapos játék, 9-ig várjuk a nevezéseket a tortáért cserébe, másfelől pedig ma van a kislányom születésnapja!
1: Ez az!
0: Léna, egy éves lett!
1: Léna, azt a mocskos mindenitek, jó, így repül az idő, Marci.
0: Bizonyám.
1: Boldog születésnapot kívánunk neki.
0: Ja, emlékeztek még arra, amikor egy évvel ezelőtt mekkora sztori volt itt, hogy Roli is, meg én is, hogy egyszerre megyünk kb. Apasági szabadságra, aztán mégis 2 hét volt közötte a kislányoknak a születése
1: egy
0: között.
1: Egy hét volt ugye a kiírt dátumok között, és akkor utána nálunk hasonló, mint Olivér, Nara is egy héttel tovább maradt benne. És nagyon izgalmas volt egyébként az egész történet, már nem csak amiatt, mert folyamatosan ugye ment az, hogy valószínűleg mi rövid időn belül szabadságra megyünk, hanem azért, mert mi a háttérben elkezdtük megszervezni ugye azt, hogy megfelelő mennyiségű tej termelődjön majd az édesanyjának a szervezetébe. És akkor úgy ütöttük le a dátumot, hogy ezért egy hetet rávártunk a mi kiírt dátumunkra, hogy biztos, ami biztos, addigra már megműködni fog a dolog. És akkor délután 5 órára összecsődítettük a társaságot, és akkor szépen elindult a tejfakasztó parti, én meg este 10 órakor még soha nem voltam.
0: Ja.
1: Mert ugye, nem indult meg a szülés.
0: Igen, hát valahol az esti órákban Roli megjött a tejfakasztóra azzal az infóval, hogy hát még nincsen semmi.
1: Még nincsen semmi, de akkor már szegény feleségemet érted, 12-szer hívtam, hogy mi újság, nyilván...
0: Ihatok-e már?
1: Az volt a mögötte lévő történet, hogy aggódtam, hogy minden rendben van-e. A másik pedig az, hogy hát, hogyha van olyan információ, ami megmutatja azt, hogy talán holnap délelőtt fog erre sor kerülni. És akkor megjött az itiner 10:30 körül, hogy akkor feküdjél le nyugodtan, mert holnap reggel majd hívlak, és akkor holnap reggel fog beindulni ez az egész történet, az egésznek a veleje a centrummal. És akkor hát jó, akkor kimegyek én is egy kicsikét a tejfakasztóra. Még szerencse, hogy nem nyúltam hozzá semmihez, mert amikor megérkeztem, akkor gyakorlatilag ugye egy ilyen Walking Dead 4. évad, az, ami fogadott, akkor már a következő hangokkal jöttek a klasszikusok, Zambó, az Anonu nem páncél, nem páncélőtő, igen. Apámra tisztán emlékszem, hogy ült egy farönkön, és olyan volt, mint a Madame Tussauds-ban egy viaszszobor. Én beszéltem hozzá, sokáig nézett egy irányba, hogy mi újság van. Szegény apósom meg, ugye, aki velem érkezett, hát ezt másfél óra alatt elintézték. Gyere, járuljunk az apósom, gyere, jasszunk! Töltötték bele szépen a folyadékot, hogy nehogy az véletlenül kiszáradjon szerencsétlen, és akkor hazamentünk, apósom ásított 2 vagy 3 mindjárt a ház előtt, szépen megszabadult ugye az ördögtől, belépünk, kivittem a kutyákat, és akkor írt a feleségem, hogy fenn vagy még? Mondom, hogy persze, a kutyákat viszem sétáltat. Akkor ülj be a kocsiba, azt indulj.
0: És ott van szeptember 13-a hirtelen nálatok. Úgyhogy istenetesse a gyerekeket, nálunk a Lincit, nálatok pedig akkor hamarosan 2 év múlva akkor a Narust. Úgyhogy hát ilyen dolgokat is együtt átéltünk az elmúlt években, fantasztikus dolgok ezek. És hát éljük át együtt ezt a mai reggelt is. A születésnapos játék mellett majd 9 óra után az Országszeged fiúlány játék is vár ránk, illetve hát egy fantasztikus tapsára azért a Ferencvárosnak is tegnap.
1: Mint
0: a szél úgy elintézte, a Mó Szalával felálló Trabzonsport összesítésben 5-0-val kiütötték a törököket, úgyhogy Európa Liga főtáblás lesz a Ferencváros, és ma sorsolják majd, hogy pontosan ki kell lejátszhatnak. Második alapos a Fradi, első kalapban pedig ilyenek vannak, mint az AC Milan és a Juventus, úgyhogy még akár a két olasz nagyágyú közül valamelyik meg is jöhet Pestre.
1: A Fradi már játszott egyébként a Juve
0: Dánival pár évvel ezelőtt. De minek? Hát ez a, de volt egy jó meccsük egyébként, ahol azt hiszem talán egy gólt kaptak, és hát utána kimentek Torinóba, és ott azért berámoltak neki néhányat. Tehát így állt a Trabzonspor is, és egy nagyon korrekt edző nyilatkozott után az edzel is köszönt. Szerintem a vezetőség se tudott róla. De jó, hát vállalnia kell valakinek a felelősséget, azért szerintem nem erre számítottak. A Fradi viszont hát remélhetőleg majd sokáig fog menetelni az Európa Ligában.
2: Figyelj, az edzőn ez úgy van, hogyha valaki hibázik, akkor el kell mennie. Aki nem hibázik, az nem menjen el.
0: Ez ennyi.
2: De akkor is van, amikor nem hibázik valaki, de akkor is mennie kell.
0: Úgyhogy a

0: első látásra énekelte Kylie Minogue 88, 6 óra 28 perc van. Ez a Rádió 88. Jó reggelt kívánunk neked és a Café 88-ban. Ma egy olyan témával foglalkozunk 8 óra után Németh Roland labdarúgó edző személyében, akit majd a telefon túlvégén csípünk el, melynek címe a Nord Complex sztoria. Ő az ötletgazdának az egésznek, és ez a labdajátékokban nyújt óriás segítséget gyerekektől felnőtteken át mindenkinek a koncentrációban, a labdabiztosságban többek között. És hát, hogy a gyerekeket nézzük, akkor ez még akár ez a módszer, ez a lehetőség fejleszti a képességét, mondjuk az iskolában való helytállás során is.
1: Gondolhatná az ember, hogy a jövőbe csöppenünk majd, de nem, ez a jelenünk, jelen pillanatban is egyébként nagyot megy ez a fajta ötlet. Ráadásul a magyar férfi vízilabda válogatott is már ezzel a rendszerrel készült az elmúlt években, úgyhogy egy aktuális történetről van szó, egy nagyon izgalmas dologról, érdemes lesz velünk tartani 8 óra után is.
0: És érdemes most is a hírekre figyelni, mert ezzel már is Ági jön, aztán pedig folytatjuk a zenei tengert a Cobra Starship klasszikusával, így szól ez. Náluk csak a legjobbak szólnak, jó reggelt!
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
9: Színbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon. Ha iszol és vezetsz, egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass! Válaszd inkább az SKT járatait. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
10: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netszörfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
11: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
10: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek
11: Netszer.hu.
12: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: 2023-as telefonszámon.
1: Asszisztens, mit látok?
2: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
1: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
3: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
4: Bőrönd, naptej, napszemüveg.
5: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
4: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
6: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
7: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek Rotary kacsaverseny.hu.
8: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
9: Hello Szeged, passzold a véred!
10: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
9: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
10: Szeged Sport egy egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
9: Részletek szegedsport.hu.
11: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
12: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
11: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
4: Ez reklám volt.
13: Több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idei évadán. Barnák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek az intenzív bontási munkák. Ingyen kapnak a szegedi egyetemisták AI előfizetést a Google-től. Az óriás vállalat idén is úgy döntött, hogy megajándékozza az egyetemre és főiskolára járókat egy ingyenes, egy évig tartó AI Plus előfizetéssel. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Feladataikat augusztus 31-től a Magyar Állam veszi át. És Ridley Scott megerősítette, hogy új Alien filmet készít. A 3. előzményfilm David az android karakterek köré épül.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Köszi Ágaz infókat, 6 óra 35 perc van ez a Rádió 88, gyorsan essünk rá a mai időjárásunkra. 18 fok van per pillanat Szegeden, és ma ezért egészen komoly 32-34 fokos csúcsérték várható, úgyhogy kell majd a napvédő krém, meg a megfelelő mennyiségű folyadék.
15: És erre lehet számítani majd a hétvége vonatkozásában is. Szerencsére az az eső, amit még a hét elején ígértek, úgy tűnik, hogy nem válik valóra majd, bízunk benne, hogy ez így is marad, viszont természetesen majd a későbbi ebben szükség lesz a csapadékra. Addig is mindenkinek szép napot kívánunk.
14: És köszönöm, ma is a Rádió 88-al vagytok, ha van közlekedési információ a birtokotokban, akkor számítunk a jelzésekre. 0-32-99-88-88, amiről tudunk, az ugye tervezetten szeptember 1-ig a Tiszalajos körúton való lezárások, aknafedlapok szintbehozása miatt, illetve a Temesvári körút Székelysor sarkán lévő terelések, forgalmi sávok elhúzása és egyéb más lezárás.
15: És egyelőre még jól lehet közlekedni mind a bevezető szakaszokon, mind pedig a belvárosban, de ha ez változna, arról természetesen hozzuk a fontos információkat. Jó utat!
4: Támogatta a fedax.hu, az emelő hátfalak szakértője.
14: Na, akkor menjünk bele ebbe a következő pillanatba. Zenéleg most éppen egy jó kis Cobra Starship következik.
15: Itt a You Make Me Feel teljes hosszában. Most pedig 6 óra 36 perc van. Jó reggelt!

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

0: se kéri, hogy maradjál.
1: Egy dal, ami tegnap is élőben szólt a partfürdőn, Dash Young Fly és Azariától a Pannonia szólt itt a Rádió 88-on, 6 óra 43 perc van, iszonyat mennyiségű tömeg tegnap is a partfürdőn, a fesztiválon, és hát ezt a dalt torkuk szakadtából énekelték a vendégek, és hát ez is egy olyan jellegű kis andalgó muzsika, ha lehet, esetleg oda lehet menni egy lány mellé, és akkor lötyöksz fiúként, vagy fordítva lányként fiú mellé, nem mindegy, értitek? Szóval az embernek, ha nincsen párja, akkor viszont a Rádió 88 tud segíteni ebben, ugyanis elindultunk a színnel párhuzamosan a Szingli 88 verziójával, a rádiós etapjával. Ha megérkeztek a fesztivál területére, akkor lehet találkozni velünk is odakint, és az amellett, hogy egészen kultikus mondatokkal ellátott tetoválásokat tudunk feltenni rátok, amit természetesen nem valid, tehát nyugodtan le lehet a későbbiekben mosni. Még mellette sárga színű lufikat is osztogatunk azok számára, akik esetleg párt keresnének a fesztivál területén.
2: És nagyon izgalmas ez egyébként, amikor az ember kimegy, tök jó hangulata van a dolognak, rengetegen megfordulnak nálunk. Én pont ugye tegnap voltam beosztásban, és akkor kimentem már délután 5 órától, akkor is már rengetegen voltak kint a fesztivál területén. Ráadásul egyébként a délutáni műsor a BKG-vel onnan szól, egyenesen a szín területéről, az atmoszférája is hallható az FM adáson keresztül, úgyhogy tök jó hangulata van az egésznek. És hát a tetoválások között az ikonikus szövegekben azért, megmondom őszintén, az Isti adta ilyen 20%-át. Milyen Nyíregyháza! És nagyon nagyot ment egyébként. Az Abszolút Filmszínház szintén nagyon népszerű.
1: Vége van kicsi.
2: Six Seven, a Vége van kicsi, tehát ezek azért egész elképesztően mennek. És hát van egy ilyen is, hogy 88 plusz kupak.
1: Erről van szó.
2: Hogy nem. Mint hogyha elindította volna ezt az egészet valaki.
1: Mindegy is, hogy...
2: Zseniális!
1: Igen, és közben pedig a Rádió 88 éterén keresztül is várjuk a Szinglik jelentkezését SMS-ben, rövid bemutatkozással, plusz, hogy melyik napra szeretnétek menni majd fesztiválozni, akiknek mi nincsen belépőjük erre a rendezvényre, és nyitottak arra, hogy összeboronáljuk őket egy papíron hozzájuk kompatibilis Szingli másik emberrel, úgyhogy erre lehet SMS-ben jelentkezni nálunk, akár ezekben a pillanatokban is. Sajnos ugye a reggeli adás alkalmával nincs lehetőségünk boronálni embereket össze, de nagyon szívesen játszottam a kupidót különben, mert jó móka lehet ez, és hát nagyon bízom benne, hogy azért nagyon sok ember így a Rádió 8-on segítségével fogja megtalálni élete szerelmét.
2: De legyen így egyébként is, tudjunk segíteni ebben az egész dologban, amiben viszont még szintén tudunk segíteni, nyilván egy pici ráhatással, az, hogy ott van a zenei teszt lehetősége, amit ki lehet tölteni egészen jövő hét szerdáig, és hogy miért van értelme, egyrészt kíváncsiak vagyunk a véleményedre, másfelől te is tudod egy picikét koordinálni ezt az egészet, azzal, hogy leadod a véleményedet, ami plusztán néhány percbe telik. És hogyha szerencsés vagy, akkor jövő szerdán adott esetben te is bezsebelheted majd a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre a belépő jegyet, amit egyébként páros formában szeretnék átgyújtani ismételten egy olyan hallgatónak, aki kitöltötte az online zenei tesztünket, amely a radio88.hu/zenemenüpont alatt érhető el.
1: Nálunk itt az éterben zajlik a fesztivál zenéknek a prezentálása, és ugye most ebből jön egy kis bulisabb szeletke a Skót világsztárnak köszönhetően, akit szintén nagyon-nagyon várunk. Hát esetleg egyszer megérkezik majd ide a Napfényvárosába, és jön Calvin Harris-től a Blessings itt a 88-ban.

0: Blonde és az Ocean Drive itt a 88-ban, 6 óra 52 perc a pontos idő, ez pedig itt a Café 88. Jó reggelt mindenkinek, szavaztok, haluka!
1: Jó reggelt kívánunk, most ébredődtek is, 7 óra lesz, most már azért szűkül a kör, pontosan 7 perc múlva, hiszen 6 óra 53 perc van, és happy reggel 10-ig itt vagyunk, egész korán keltünk ma is, de ez, ennek rövidesen vége lesz egyébként, Brega barátom.
0: Annyira nem, mert nekünk kezdődik az iskola a nagynak, úgyhogy szeptember 1-től majd
1: csak nem kezd fő 4 órakor futni.
0: Hát jó, azért nem, de azért fél 6-6 körül az hiszem nem meg kell ébredni.
1: Jaj, hát az azért ajándék de szerintem ajándék, kapsz igen. Egy másfél-két órát, az szerintem azért valamilyen szinten ajándék. Én megmondom őszintén, amikor elkezdtem ezt az egész rádiózást, mármint a reggeli részét ennek a dolognak, akkor nem gondoltam volna, hogy 5 óra környékén már akkora élet van a városban forgalomügyileg, hogy rengeteg

0: rengeteg autó van az ott, akkor engem ez nagyon meglepett.
1: Engem meg a kocsma, hogy bennünk zárva.
0: Az, majd most nekem az életemben ez az időszak, az most következik.
1: Főleg ugye van egy, a nagykörúton van egy ilyen nappali ilyen talpon álló, aztán is sokszor jártam arra már, mint hogy elmentem mellett az autó, amikor azért jöttem a rádióba. Azért vannak arra fel életek, ilyenkor is, hogy hajnali időszakban.
0: Az életnek ezen részére azért nem vágyom annyira, bőven elég az, amikor nagyon ritkán így összejön.
1: És úgy vágás, rolit kapcsoljuk szeptember 12-én. Tényleg nyitva van. Na, ez a műsor is nyitva lesz egészen 10-ig előttetek, és hát játékok kapcsán pedig ne felejtsd, de ma is van szülcsinapcsi köszöntés, a lehetőség, hogy SMS-ben várjuk az ünnepel teljes nevét, telefonszámát, tehát mondanám, hogy a kislányom nevezze be gyorsan magát, de nem tud még semmi ilyesmivel foglalkozni. A Door, Jazzy Thompson, ez a mai napi intú felvételünk, a hírek után ezzel várunk vissza. Hello, kanyoroka!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
6: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
3: Szeptember 6-án vasárnap, szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldog Boldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
8: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
9: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
10: VLKR Kft.
9: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
3: Ez reklám volt.
11: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatlevételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgatóhelyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
12: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diákmunkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
11: Szeptember 1-től megszűnik Szegeden a Rákóczi téri kormányablak nyári munkarendje. Így csütörtökönként ismét reggel 8 és este 6 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Ez a hivatal a nyári időszakban csütörtökönként 2 órával hosszabb ideig fogadta az ügyfeleket. A kezdeményezés eredményesnek bizonyult, a meghosszabbított nyitvatartás időszak alatt több mint 1000 ügyfél kereste fel a Rákóczi téri kormányablakot a hosszabb ügyfélfogadási időben. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. A határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. A legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel. A felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót a besorolási döntést követően küldik ki a felsőoktatási intézmények. És végül egy furcsa szobrot találtak régészek Törökország déli részén. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet. Érdekesség, hogy korábban már találtak itt egy a mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. A szakértők szerint a két alkotás szinte biztos, hogy összefüggésben áll egymással. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Köszöntjük Ági a hírekért, már is reggel 7 óra van. A mai napon meleg front jellegű tünetek jelentkezhetnek az erre érzékenyeknél, úgyhogy ajjajjaj, fejfájással, alvászavarral, széles körben jelentkezhető koncentráció zavarral lehet majd találkozni, úgyhogy csak óvatosan, például a volán mögött is.
0: A szél talán meg fog erősödni picikét, ettől függetlenül garantált a 30 fok fölötti hőmérséklet, és nem csak ma, hanem a hétvége vonatkozásában is, úgyhogy mindenkinek szép napot kívánok!
14: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
1: Mint közlekedési információk, ezeket várjuk tőled ma reggel is, egészen pontosan akár Facebook Messenger üzenet segítségével, vagy 0-30-299-88-88 ide írhatsz is, vagy akár ezt csörgetheted is.
0: Útfelújításunk munkálatokkal lehet találkozni a Temesvári körút, illetve a Szilléri sugárúton. Itt érdemes odafigyelni, hiszen azért bőven figyeltek arra a szakemberek, hogy a táblák kikerüljenek megfelelő formában, és a galacsinokat, ha elingurulnának, azokat feltétlenül kerüljük ki. Illetve, ahogy a Marci is elmondta, várjuk akár tőled is a közlekedési információt. A srácok jól haladnak a Széchenyi téren, de arra még egy picit várnunk kell. Jó utat!
14: Támogatta a nagy áruház lottózó. Esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.
1: Csak jó hangulatban ma reggel is. Köszi, velük vagytok. Apám, nagyon jó lesz ez a mai műsor, már érzem magam. Nem sokára a Tempótaxi érkezik majd közlekedési információkkal, szintén most pedig egy napintó felvétel Jasmine Thompsontól.
0: Így van, itt van az Edder. Nem tudom, németes voltam. 7 óra 1 van ez a Kaffi 88.
14: A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: As It Was, Harry Styles dala a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánunk neked is. Közlekedjünk egyet.
1: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.
0: Remek állapotok Szegeden, legalábbis közlekedés szempontjából ezekben a percekben, nagy fennakadással még nem nagyon találkozni, sőt, viszont vannak még feltúrási munkafolyamatok, például a vízvezeték rekonstrukció, a Temesvári körút és a Székelysor sarkán, sávelhúzással és különböző bójázással vár bennünket.
2: Rendőri ellenőrzéssel, illetve jelenléttel sem lehet találkozni Szegeden belül, és a bevezető szakaszokról sem kaptunk olyan információt, viszont ha az M5-ös autópálya a cél és mondjuk a főváros, akkor Kiskunfélegyháza környékén már dolgozik egy ilyen eszköz. Jó utat!
3: Kávé 88.
0: Ez pedig itt ugye ez a műsor, amit Kávé 88-nak hívnak, és amivel Ági is óriási szerepet vállal reggelről reggelre. Jó reggelt most is.
4: Jó reggelt, sziasztok.
0: Szia Ági, mesélj kérlek szépen a hétvége időjárása, hogyan fog majd alakulni.
4: Kezdjük mondjuk mával, 34 fok lesz, úgyhogy számítsunk arra, hogy a vizes palack jó, hogyha ott van velünk, mert ha nem, akkor bizony szomjasak leszünk, és ez holnap is így lesz majd. Majd egy picit megélénkül a szél, de erőfényes napsütés lesz, és érkezik egy kis szaharai por, ezt majd egyébként az esti órákban, azt írták a meteorológusok, de majd el is mondom hamarosan a hírekben, hogy az esti órákban, amikor megy le a nap, akkor lehet majd látni, mert akkor olyan szép sárgás-barna lesz a napszíne.
0: És megjelenek a tevék.
4: De hogy az az érdekes benne, hogy ugye ezt, akik már kint vannak a fesztiválon egy pár napja, ezt ők minden nap átélik, nem kell ehhez külön ilyen importpor, na mindegy. De holnap lesz egy kis eső, így a délelőtti korareggeli órákban, legalábbis nekem most azt írja itt az előrejelzés, ami ezt a port majd jól leveri, úgyhogy a kocsik is jó koszosak lesznek. Még melegebb lesz holnap, 36 fok vár ránk, úgyhogy tényleg a hidratálást azt mindenképpen tegyük magunkévá, és az elkövetkezendő napokban is egyelőre 34-35-36 fokok várnak ránk, az iskola kezdés is, a tanévkezdés is így indul majd, 36 fokkal, és majd csak a hét második fele, jövő hét második fele lesz az, amikor egy picit enyhül majd ez a hőség.
2: Tartja magát az időjárás, illetve a nyári kánikula. Hát sokan szerintem erre vágynak, akik meg nem, azok még picit türelemmel legyenek, aztán majd változik ez. Ági, köszönjük szépen.
0: Jó utat a munkahelyedre, a másik oldalra.
2: 8 lépés.
0: Ez 8, nem 10.
4: Az igazság,
0: hány lépés, azt kiszámoltad már?
4: De hogy attól függ, hogy most egy kicsit sánta vagyok, most egy picit több. De amikor nagyon sietek van, hogy kevesebb.
0: Na, mindjárt megszámolom. Ez kijött matematikailag. John Newman-nel folytatjuk a Cheating Soul a 88-ban.
1: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Tóth Andi engedte ki a hangját, a júniusban szólt tőle a 88-ban. Nem olyan, mint amikor nagyon magasokat énekel, mint a Tóth Gabi.
1: De tényleg.
0: Ugyanannyira hasonlít rá.
1: Igen, csak a Andi az szerintem nem hamis.
0: Meg egy jobb karakter.
2: Ez a Dörgés Szegeden.
3: Online lapszemle a Café 88-ban.
1: Nos, kérem szépen, elképesztő dologról találtam információkat, mégpedig a szeged.hu-n 8 tonnányi gumiabroncsot rakott le egy erdőbe egy férfi.
0: Azt nem érzelte.
1: Illegálisan tárolt 600 darab gumiabroncsot végül a férfi a vádemelés után elszállította. Na eleve az, hogy jön valakinek az az ötlete, hogy lerakja a gumiabroncsot, akár egy darabot is az erdőbe, nem hogy 600 darab. 8 tonnányit, érted? Ezt berakjon a természetbe, és szerencsére nyakon csípték, és akkor el lett szállítatva ez a dolog. Nagyon izgalmas egyébként, egy ilyen összefoglaló van, röviden szerintem egy perc alatt át lehet olvasni az egészet, és ahogy mondtam, a szeged.hu-n fellelhető.
0: Nekem jobb hírem van, mármint így sztori szempontjából. A Szegederen olvastam, hogy szeptember 20-án majd kutyákkal is be lehet járni a fűvészkertet, és jön majd 5. alkalommal a kutyás nap, amelyen a négylábúak pórázon járhatják be a gazdákkal együtt a kertet. Az üvegházába viszont ekkor sem tudnak majd bemenni, de minden más lehetőség a szabadban töltött időre adott lesz majd a kutyusoknak is. Szegeder.hu, ott vannak a részletek.
3: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.
2: Ez a Café 88.
0: Ha valaki sportolt, vagy sportol ezekben a napokban is, és versenyszerűen űzi mindezt, akkor minden bizonyan sokszor eszébe jut az, hogy vagy eszébe jutott az, hogy hogyan lehetne még inkább fejleszteni a saját képességeit, erősíteni, és a lehető legügyesebbnek lenni, és aztán odaérni a megfelelő kitűzött célok irányába. Hát ehhez nyilvánvalóan kell egy fantasztikusan jó edző, egy kitartás a sportoló részéről, és lehet, hogy mostanság már kellnek azok a pluszok, amelyek tudományos háttérrel alátámasztva tudnak megoldást nyújtani arra, hogy a fejlesztésünket, hogy a fejlesztését az adott sportolónak a maximális csúcsra emeljék. Hát valószínűleg ez a Nord Complex futball, ami nem csak fociról szól, ez is mindenképpen ezt tesz hozzá. Egyéni és kiscsoportos képesség és személyiségfejlesztő műhelyről beszélünk, amelynek ötletgazdája német Roland labdarúgó edző. Erről a sztoriról beszélgetünk majd 8 óra után vele telefonon.
1: Hogyan született meg az ötlet? Tehát hogyan működik ez a gyakorlatban, kiknek ajánlják, kiknek javasolják, és hogy milyen jellegű fejlesztéseket lehet elérni, valamint, hogy milyen rövid idő alatt látható az eredmény ennek az egésznek, úgyhogy minden egyes információról lehull majd a lepel. Nyilván ez egy nagyon mély téma, de megpróbáljuk a lehető legfontosabb információkat átadni majd az éteren keresztül.
0: Sok-sok labdajáték már használja ezt, csapatsportok többnyire, és például a magyar vízilabda válogatott is ennek a programnak köszönhetően és lehetőségnek köszönhetően készültek fel a legutóbbi világeseményre is, és minden bizonnyal a továbbiakban is megtartják majd ennek az eszköznek, az eszközöknek a használatát. Mi pedig megtartjuk a jó szokásunkat a hírek információk után. Csak a legjobbakat prezentáljuk, most éppen egy kis fagyos szív következik.
1: A Cold Heart Elton Johntól és Dua Lipától rövidesen a Café 88-ban.
4: Egyedül mész a színre. Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: 2 péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
4: Bejön?
2: Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
3: Szingli 88! Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: FedEx Kft.
6: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
9: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
9: Rádió 88. Az életünk része.
10: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
11: Még egy hónap kedvezményesen! Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
12: A többi oldalon fizetsz, hogy hátrasorolják a hirdetésed? Komolyan! Az investweb.hu ingyen hirdethetsz. Térképpel, pontosan. Ha nem vagy hülye, itt vagy. Ha igen, akkor fizess máshol. Ne legyél már Balek!
13: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogibau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
14: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügyek kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
15: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
16: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
17: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipesdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és vállprotézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig, és használja ki kedvezményünket. Medipesdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipesdál.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
18: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
19: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grillteraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
20: Ez reklám volt.
21: A szakmaválasztásról tartottak előadást iskolaigazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. Erdélyi Margit, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, a tájékoztató után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak információkat adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben. Idén is Szegedre figyelnek a Nemzetközi Ókortudomány és Klasszika Filológia művelői. Szeptember 2. és 4-e között a 13. alkalommal rendezik meg fiatal kutatók számára szervezett, immár hagyományos ókortudományi és klasszika filológiai nemzetközi konferenciát. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalelnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust az ELTE docensét javasolja a hivatalelnökének. és jelentős mennyiségű szaharai por is érkezik Magyarország légkörébe, ami szűri a napsütést. Napnyugtakor látszik majd a legjobban a por a levegőben, ugyanis a lenyugvó nap sárgás-barnás színű lesz. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszi Ági, a híreket, 7 óra 25 perc van, jelenleg 19-20 fok Szegeden, a hétvégén pedig pazar 35-36 fokos csúcsértékű hőmérsékleti cuccok várnak ránk. Fejünk felett most éppen melegfront van, ennek köszönhetően pedig okozhat ez majd panaszt néhányunknál, ráadásul a pollen koncentráció extrém magas sok esetben, de inkább magas az országos szintet nézve, úgyhogy ez is okozhat mit nekünk még problémát, aki erre érzékeny.
1: És az éjszakai órákban, valamint a hajnali órákban sem lesz majd annyira hűvös, hiszen 20-22 fok körüli hőmérséklet, ami tapasztalható ezekben a pillanatokban is, majd mindenkinek szép napot!
3: Támogatta a Gyománd Rődi Német Nyílászáró gyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok közvetlenül a gyártótól. Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracsa üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
0: Jó utat kíván a Rádió 88, az autózás nagymester asszonyával beszélgetünk ma reggel is. A Tempó Taxitól itt van velünk a vonalban Marci, jó reggelt!
22: Jó reggelt, sziasztok! A közlekedés kifejezetten sok lezárás nehezíti a város különböző pontjain. Kávária Sugár úton a Bolyai János és a Jósika utca közötti szakaszon közműépítés zajlik, emiatt a Béke utcában a Moszkvai körút felé lehet kerülni. A Bakai Nándor utca kis szakasza is le van zárva, így ezen a vonalon nem lehet rákanyarodni a Huszárval, mint a Boros József utcára. Szintén lezárás alatt áll még a Károlyi utca, így a Feketesos utcában egyirányú a közlekedés a Röppalota felé. Széchenyi téren még folynak a munkálatok, kerülő utakon meglehetősen nagy a torlódás, annál inkább is, mivel a Tisza-Lajos körútat is lezárták, az Annak út és a Dugonics tér között a páratlan oldalon. Ezen kívül Új-Szegeden a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében is számíthatunk korlátozásra, valamint ugye elkezdődött a szín, illetve tart a színfesztivál, és ez erősen megmutatkozik a forgalomban, főleg a délutáni órákban. Itt a gyalogosokra különös figyelmet fordítsunk. Balesetmentes szép napot kíván a Tempó Taxi.
1: Köszönjük szépen, Marci! Az M5-es autópályáról is kaptunk egy helyzetjelentést. Petőfi szállás magasságában ellenőrzésre lehet számítani. SMS számunk, illetve telefonszámunk 32 99 88 88, mindenkinek, ahogy neked is. Jó utat kívánunk!
3: A közlekedési információk támogatója a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.
0: Az infomorzsák után újra a zené a főszerep, 7 óra 28 perckor. Folytatjuk már is egy Alvaro Solerrel és egy Elton John Dua Lipa közössel.
1: Itt a Cold Heart, mindenkinek jó reggelt, jó munkát!

0: Sziasztok, Zsiba Maxtól a The Motto, vagy The Motto angolosan. Ez volt a kedvencek között, 7 óra 37 perc van, és ez itt a Café 88. Keressük Szeged szinglieit, akik szeretnének rondira bocsátkozni valakivel a szegedi ifjúsági napokon. Hát tőlük várjuk SMS-ben azokat a jellemzőket magukról, amely kapcsán úgy érzik, hogy azok adatok beolvasása után lehet, hogy valakinek felnyílik a szeme. Nem olyan régen Gabótól is jött különben egy SMS.
1: Egy jó magas vagy, Gabó, azt kell mondanom. Ez 195 cm magas a Gabó, aki keresi azt a fajta hölgytársát, aki szintén hasonló magasságokkal rendelkezik, és semmi esetre sem szőke, ezt így kikötötte nekünk. A testalkatát is megírta egyébként, az, hogy körülbelül milyen évben próbálja megsaccolni azt, hogy milyen partnere van szüksége. Tehát teljesen jó üzenet érkezett, és ráadásul nálunk is ugye lehetőség van arra, hogy nem csak megtaláld a partneredet, hanem ezzel együtt, ha össze is meccseltek, akkor némi szerencse bezsebelésével nyerjetek egy napi belépőt a most zajló nyárzáró szuperfesztiválra ide a szegedi partfürdőre.
0: Azt is mondja, hogy írjátok bele az SMS-be, ezt Gabolyban nem látom, különben, hogy melyik napra szeretnél ugye menni. Ugye van még egy mai és egy holnapi nap a szín kapcsán, úgyhogy ezt is majd SMS-ben dobjátok át feltétlenül, hogyha itt a társkeresőt az iteren keresztül végeznéd. Ha pedig mondjuk személyesen a fesztivál területén próbálkozna meg ezzel a folyamattal, akkor keresd fel bennünket az Ülőmedencénél található Rádió 88 sátra, ahol is nem csak tetoválásokat teszünk fel, meg egyéb más ajándékokkal készültünk számotokra, hanem még egy ilyen sárga lufit is tudunk kötni a csuklótokra, aztán azzal elmentek partizni, vigyázzatok rá nagyon, mert a következő sárga lufis, aki majd meglát titeket, és oda sasszizik hozzátok, akkor az lesz az oka, hogy ő is esetleg ugyanilyen cipőben jár, mint ti, hogy éppen nincs párkapcsolatban. Ha éppen összejön egy közös beszélgetés, akkor utána, és ez minden jól alakul ezzel kapcsolatban, nem kell tovább menni, csak egy ilyen közös ismerkedés. Úgy gyertek vissza a Rádió 80-as sátrához, és akkor ott majd nézzük meg, hogy pontosan hogyan is alakult, plusz nyereményekért.
1: Ahhoz a sátorhoz egyébként, ahol iszonyatosan jó hangulat, rengetegen megfordultak a tegnapi este folyamán is, ráadásul onnan kintről szól élőben a Let's Go műsor, ugye a BKG-val, teljesen jó az atmoszféra, és nem csak azért lehet odajönni, mert jó a hangulat, valamint, hogy összemeccseltél valakivel, hanem remek kis tetoválásokat is be lehet gyűjteni, valamint olyan Rádió 88-as mörcsöket, amikkel azért még jobb lesz szerintem a hangulat, és még garantáltabb a felhőtlen szórakozás.
0: Így van, és hát felhőtlen szórakozás a szegedi közlekedésben is. Mert teljesen jól járható útszakaszok várnak rád most éppen Szegeden. A Szabadkai úton egy kicsivel többen autózunk, ez hozzátartozik az igazsághoz, és a Makai úton is azért pöppet lépésben haladósabb a forgalom. Ha pedig azon már túrvergődtél ezen utóbbin, akkor a Temesvári körúton ott sáv elhúzással randizni, és némi nemű bolyázással, hiszen szeptember közepéig vízvezeték rekonstrukciós munkák zajlanak ott.
1: Viszont nagy a bizalom a rendet fenntartó szervek részéről, sem ellenőrzéssel, illetve mérőeszközzel sem lehet találkozni. Azonban ez változik, akkor adj hírt róla, jó utat!
0: Ez pedig már itt, a következő kedvencünk, Timbaland, aki szintén nem olyan régen járt a napi városában. A Justin Timberlake közös munkáját hozzuk most el. Ez nem más, mint a
1: Give It To Me teljes hosszában.
0: Mondd még egyszer.
1: Give It To Me.
0: Még egyszer.
1: Give It To Me.
0: Ez

Jó reggelt, 7:53 van, a magyar zenei poront férfi verziójának egyik legjobb, hanem a legjobb hangja volt. Ő Molnár Ferenc Karamell, a szabad eséssel járult hozzá a mai reggel színesítéséhez. Köszönöm, ma is a Káfé 88-al vagytok, a következő órában is, hogyha itt maradtok, akkor egy nagyon különleges sporthoz kötődő információval lehettek gazdagabbak, ugyanis van egy srác Németh Roland személyében, aki egy labdarúgó edző különben, és a

0: akiknek köszönhetjük a Nord Complex futball egyéni és kiscsoportos képesség és személyiségfejlesztő műhelyét, programját, amelyet nem csak a labdarúgáshoz, hanem egy csomó más labdajátékhoz kötetően segít nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, hogy még inkább odaérjenek a sportban a maximum szinthez.
1: Így van, azt gondolná az ember, hogy a sport pusztán a fizikai képességen múlik, de valójában ez az észlelésen, a döntési sebességen, a koncentráción, vagy éppen a reakcióidén is rengeteg múlik. Előbb, hogyha a mai labdarúgást megnézi az ember, de gyakorlatilag a kézilabdát, a vízilabdát, minden egyes labdajátékot szerintem gorcsó alá lehetne venni ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt 10-15 évben mennyit léptünk előre ezekben a sportokban, de ide lehet sorolni egyébként szerintem mondjuk például az úszást is, vagy az atlétikai sportokat, ahol egyébként több másodperceket tudnak már azokra a régi világrekordokra ráverni a jelenlegi sportolók, illetve atléták. Tehát dinamikusan fejlődik a sport, és olyan dinamikusan fejlődő eszköztár van a birtokában a mostani vendégünknek, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
0: Tudományos adatok, tudományos kutatások a dolog mögött, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon komoly dologról fogunk beszélgetni pillanatokon belül, és nem olyan régen megnéztem a Nord Complexnek a Facebook oldalát, és ott lehet látni különböző olyan srácokról készült posztokat, videókat, akik hajdanán elkezdték ezt a kiképzést, nevezzük ennek, csúnyán szólva a sportvilágán belül, és most ott vannak például a labdarúgáson belül az NBA-be bemutatkozhattak, a korosztályos válogatottban bemutatkozhattak, úgyhogy tényleg van lehetőség ebben, jócskán, és van benne merítési opció, úgyhogy kicsit szeretném nyitni azoknak a szemeit, akik most éppen sportolással foglalkoznak versenyszerűen, vagy mondjuk a gyerekeik hasonló cipőben járnak. Most hírek, információk jönnek, utána pedig a Greedy-vel vissza is térünk.
1: Egy jó kis Tate McRae jöhet? Nem is kérdés, hozzuk a dalt hamarosan, jó reggelt!
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, kivitelezés és az építőanyag szakértője. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: A Bérkert utcában folytatódik Újszegeden a vízvezeték rekonstrukció, de csak szeptember közepétől. A Derkovics-Fasori kereszteződésben zajló munkálatok befejezése után kezdenek a felújítás újabb szakaszába. Ez idő alatt nem lehet majd a Temesvári körútról a Bérkert utcába bekanyarodni, a Népkert sor irányából balra fordulni, vagy a Bérkert utcába egyenesen haladni. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízműzi RT kommunikációs vezetője elmondta, a várhatóan december közepéig tartó munkálatok az ivóvízszolgáltatásban csak átmeneti, időszakos korlátozásokat okoznak, amiről a lakosságot értesítik majd.
1: Itt az vállalkozó végzi a rekonstrukciót és a munkaterület átadása már megtörtént, és az előkészítő munkálatok elkezdődtek. Csak a Derkovics-Fasor és a Temesvári körút kereszteződésében jelenleg zajló víziközű munkálatok miatti forgalom korlátozás feloldása után kerül majd csak sor a Bérkert utca érintett szakaszának a lezárására.
0: A nyári szünetben jelentős átalakítások történtek a Hódmezővásárhelyi Szűnyi Benyámin református általános iskola udvarán. A Hód Press azt írta, megújult a gyerekek szabadidős tevékenységeit szolgáló játék és sportudvar. A beton helyett rekordtán pálya várja majd a gyerekeket, de kicserélték az udvari régi játszóvár alatti gumiborítást is. A 35 millió forintba került rekordtán pálya építésére az Aktív Magyarország program pályázatán 14-15 millió forintot nyertek. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr emlékműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A díj célja, hogy elismerje azokat a tanárokat, akik kiemelkedő szerepet játszanak a természettudományok népszerűsítésében, a tehetséggondozásban és a következő reál értelmiségi generációk nevelésében. Évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanár részesül az elismerésben. És végül egy 63 éve elveszettnek hit hátizsák került elő egy tiroli gleccseren. A jégcsákányt, fényképezőgépet és sípot tartalmazó felszerelés egy ma 86 éves bajor férfié volt, aki 1963-ban egy gleccser szakadékba zuhant. Az osztrák rendőrség nyomozással azonosította a tulajdonost, akinek egészségi állapota miatt végül a fiának adták át a leletet augusztus 25-én. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is 8 óra van, Szegeden 20 fok környékén lehet mérni, és a csúcsérték a délutáni órában a 34-35 fokot fogja majd elérni. Szinte felhőmentes, szikrázó napsütéses időjárás vár ránk.
4: Igen, csapadékmentesen, ráadásul viszont rossz hír azon belül, hogy ugye jó lesz az időjárás, hogy a parlagfű koncentráció egészen magas, úgyhogy az arra érzékenyek azok szenvedni fognak ettől a következő napokban is. Hajnali órákban is 20-22 fokra lehet számítani, úgyhogy azért van bőven jó hír a tartsainkban. Szép napot!
3: SMS kaptunk live, 0-32-99-88-88. Sziasztok, a Dorosmai úton elkezdődött a dugó. Hát most már kezdünk egy kicsikét gyúrni a jövő hétre, írta ezt kedves hallgatunk. Jó utat kíván mindenkinek, mi is hasonlóképpen.
4: Így van, mérőeszközzel továbbra sem lehet találkozni, viszont nem, mert most kaptunk egy üzenetet, képzeld el. Az 55-ösön a Bajai úton a Matyéri Evezős pálya és az M5-ös közötti szakaszon bizony lehet most már mérésre számítani. Mindenkinek jó utat kívánunk.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Sportolj sokat, és sportolj úgy, hogy a végén te is ott legyél majd esetleg a televízióban is, ehhez pedig kitartás kell, meg lehet pont mondjuk a Nord Complex. Az ötletgazdát hívjuk nem sokára, Németh Rolandot.
4: Az előzenekarban pedig Tate McRae lép be, és a Greedy, majd Bruno Mars és az I Just Might

0: Vidám a ma reggel, és az I Just Might szól Bruno Mars-tól 8 óra 6 perckor itt a Café 88-ban. Jó reggelt kívánom neked is! Hát fantasztikus időjárás van most is, és ilyen lesz a hétvégén is. Sportolása maximálisan alkalmas, és nagyon bízom benne, hogy sok ember azért választja a kikapcsolásnak ezen formáját is, meg vigyázz az egészségére, hogy egy kicsikét a sportolással is tud időt tölteni, legyen szó akár az egy sétáról, vagy egy futásról, vagy kondis edzésről, teljesen mindegy. De valaki kicsi komolyabban veszi ezeket a témaköröket, és mondjuk a sportot versenyszerűen tudja űzni, és ilyenkor az ember, hogyha ebbe tényleg nagyon belemélyed, legalábbis gondolom én így lehet, mert nekem ilyen jellegű tapasztalatai nincsenek, bár voltak emlékeim, hogy én annó futballista akartam lenni, aztán kiderült, hogy mind a két lábam balos.
1: Szóval nem
0: tud összejönni. Szóval valaki komolyabban veszi ezt a dolgot, és akkor ilyenkor az ember megpróbálja elérni a csúcsot, a maximumot, és nem baj az, hogy az ember ebben a versenysportban sok esetben legyen szó akár csapatsportról is, egy kicsikét maximalista. És ez tesz hozzá szerintünk legalábbis nagyon-nagyon sokat. Német Roland labdarúgó edzőnek a saját ötlete, a Nord Complex, belebeszélgetünk ma reggel. Itt van velünk a vonal túlvégén. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, szia!
2: Reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kérlek, mesélj nekünk első körben, hogy hogyan született meg a Nord Complex ötlete, és mi volt az a sporttal kapcsolatos tapasztalat, ami elindított téged ezen az úton?
2: Megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk róla, még egyszer köszönöm. Gyakorlatilag gondolkodtam azon, hogy mióta vagyok a pályán. Idestől a 26 éve történt meg az első labdarúgó edzői gyakorlatilag iskolában való részvételem, és eltelt egy kis idő, mind a labdarúgó pályafutásom, mind pedig az edzősködésben, és azok a tapasztalatok, amik visszajelzések a edzésen résztvevő játékosoktól, akár gyerekektől, akár felnőttektől, a figyelem tekintetében. Ez volt az első számú bomba, ami ezt beindította. Minden egyes gyerek, aki eljön a foci edzésre, ugye az élet korból kifolyólag és az életkori sajátosságokból kifolyólag kicsit szerteszét van. Amikor elkezdünk a srácokkal beszélgetni, akkor azt vettük észre, hogy hát egyáltalán nem ott van a fókusz, ahol ugye kéne, hogy legyen. Magunkban is kerestük a hibát, mi lehet ez, túlságosan sokat beszélünk, esetleg nem úgy érintjük a témát, dobálgatják a labdát, elfordulnak, manapság meg granulátumot szednek a műfűvön, és akkor ez egy picit így kinyitotta az elménket, hogy valami olyas valamit kéne csinálni, ami nagyon figyelemorientált, és nagyon a fókuszt arra helyezi, amit egyébként szeretnénk mondani. Érdekes, mert ezen a gondolat mesdjén, amikor elindultunk, mégis egy olyan eszköz és egy olyan módszertani fejlesztésbe kezdtünk, amiről mit sem tudtunk akkor, és ráadásul nem is pontosan a pálya közepén a gyerekre helyezi a hangsúlyt. Aztán ugye kiderült, hogy milyen nagyon jótékony hatásai vannak ebben a tekintetben, és későbbiekben kiderült, hogy ezt úgy hívják, hogy figyelemvezérlés.
1: Uh-huh. Roli, mit jelent pontosan az a Nord Complex? Mi történik egy ilyen foglalkozáson, vagy mit csinál egy gyerek vagy sportoló, amitől fejlődnek a képességei?
2: A Nord Complex az egy mozaik szó. Amikor ezt az ötletet megötlöttem, akkor éppen egy csapatban dolgoztam, és volt egy fiatal ambiciózus kollégám, aki nagyon-nagyon nyitott szemmel tekintett erre az egész sportra, nagyon ambiciózus volt, és az ő és az én nevemnek a kezdőbetűi. Tehát nyilván én találtam ki, én szamár előre, ezért az N, az lett az első betű, a második az ő vezetékneve, a harmadik az én keresztnevem, és a negyedik is az ő keresztneve. Gyakorlatilag ez egy mozaik szó, ennyi.
0: Ez egy teljes saját szellemi terméket. Ahogy mondod, hogy vannak a gyereknek nevezett életkori sajátosságai, az edzések alkalmával, az én kisfiam is jár focira, és azért lehet látni rajta is, meg a csapattársén, és ahogy te is mondod, granulátumszerések vannak a műfűben, meg egyéb más ilyen figyelemeltelő történetek. Hány éves kortól ajánlod ezt a fajta megoldást a gyerekek fókuszára használni?
2: Igen. Gyakorlatilag egész életünk egy tanulási folyamat, meg kell vizsgálni azt, hogy mi az a pillanat, ahonnan, amitől kezdve a gyerek jól érzi magát a labdával. És ugye ez egy összetett, nyilván a nevünk is azért komplex, mert ez egy összetett folyamat, mire valakiből profi labdarúgó válik, és vannak olyan játékosok, akik, hát ne nevezzük őket még játékosnak, de vannak olyan gyerekek, akik ilyen 4,5 éves koruktól kezdve teljes labdafókuszban és labdaőrületben élnek. Abszolút életkori sajátosságok figyelembevételével ezt a fajta képességfejlesztést pontosan ugyanúgy, mint amitől elkezd járni egyébként a játékos, és rengeteg információt kapunk a külvilágból. Egy ilyenfajta szórakozással teli, élményekkel teli labdás elfoglaltságot, ugye gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a legkorábbi koroktól kezdve el lehet kezdeni. Más kérdés az, amikor csapatban kezdünk el, és csapatba kezdünk el járni. Nem feltétlen gondolnám, hogy 6 év alatt ezzel érdemes lenne foglalkozni. Pontosan ugyanúgy nem gondolnám azt, hogy csapatba kellene járni, és specializálódni kéne a labdarúgásra. Tehát nagyon fontos az, hogy rengeteg információt kapjon a játékos, hogyha esetlegesen egyénileg foglalkozunk valakivel, és élvezi ezeket a foglalkozásokat, akkor lehet akár 5 éves korától is, 4 éves korától, attól függ, hogy milyen szinten van. Hogyha csapatba járatjuk a játékost, akkor most úgy látjuk, és azok a tapasztalatok, hogy az ilyen U6-os korosztálynál ezzel a fajta figyelemvezérléses labdás foglalkozással már akár fél óra 50-60 perc közötti edzéseket is nagyon hatékonyan lehet tartani.
1: Hiba lenne azt állítani, hogy kizárólag a labdarúgásban működik tökéletesen jól ez a módszer, hiszen a vízilabdán, illetve a kézilabdán is jól működhethető ez. Miben más az alkalmazása más sportágokban?
2: Igen, hát egy picit a tudomány felé orientálódnék a válaszomban, ami ugye gyakorlatilag differenciálja a különböző sportágakat attól függ, hogy egyéni, fix területen történő mozgásokról, ciklikus mozgásokról beszélgetünk, vagy ugye a másik szélsőség az, hogy stratégiai sportokról, amik a labdás csapatjátékok. Gyakorlatilag az idegrendszerünk az evolúció során kialakult, persze nyilván alakulhat bármilyen irányba, de a labdás csapat sportok azok stratégiai sportok és nagyon nyitott sportok, azt különbözteti meg őket, hogy mekkora területen játszák, milyen közegben játszák, hányan játszák egymás ellen. Úgy vesszük észre, most talán kimerem jelenteni, hogy nincsen különbség. Értelemszerűen a 11-11 elleni játék 6000 négyzetméteren egy futballpályán, vagy a vízilabda medencében történő játék a közeg miatt is teljesen más, de azok a képességek, amik a döntéshozatalt és a fizikális paramétereket ugye meghatározzák, azok hát az emberek játszák, tehát nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. Gyakorlatilag ezen gondolatmesdjén is indultunk el, amikor adaptációs folyamatokba kezdtünk. Mára kijelenthetem, hogy nagyon sikeresen a vízilabda és a kézilabda lezárult, és elvégeztük azt a munkát, amiben a kézilabdában és a vízilabdában történő szaktekintélyek azt mondták, hogy nincs kérdésük afelől, hogy adaptálható.
0: Nagyon fontos szerintük a sport és a tanulásnak az összefonódása és kapcsolata. Ez a fajta technika, amivel ti foglalkoztok és segítséget nyújtotok gyerekeknek, ez segítség lesz nekik az iskolában és a későbbiekben, a figyelem szempontjából például?
2: Nagyon jó a kérdés. Gyakorlatilag igen. Ilyen röviden is meg tudom ezt válaszolni, meg egy picit hosszabban is. Tehát a mozgásos tevékenységek, azok pontosan az agynak ugyanabból a részéből a tanulásért felelős központokban normalizálódnak, hogyha használtuk ilyen szavakat, és az ingerület átvívő anyagok, amik az információt szállítják az idegrendszerben, azok a mozgás hatására és az öröm hatására nagyon hatékonyan termelődnek. És amikor egy mozgásos tevékenységből átmegyünk egy hát az is tanulásos tevékenység, de hogy átmegyünk egy olyan fajta lexikális tanulásos tevékenységben, mint mondjuk egy matek házi feladat írása, és ezek az ingerület átvívő anyagok rendelkezésre állnak az agyban, akkor sokkal hatékonyabb a tanulás. Tehát a mozgás és a tanulásnak a kapcsolata az ugye rendkívül hosszú időre tekint vissza ennek a kutatása, ebben mindenki egyetért, és abszolút bizonyított tény. Úgyhogy ezért teljesen természetes módon mi is bizonyított ténynek látjuk, hogy az ilyesfajta mozgásos tanulás, ami egy nagyon jó és nagyon boldogsággal teli környezetben történik, az természetesen hatékonyan segíti az iskolai tanulást is.
1: A rendszer kapcsán egyébként a sportolók mellett a gyerekek személyiségfejlesztéséről is szó esik. Mennyire lehet a módszerrel például önbizalmat, kitartást vagy probléma megoldó képességet fejleszteni?
2: Manapság divatos ez a probléma megoldó képesség, ez az én olvasatomban ez egy összetett, nagyon-nagyon komplex válaszreakció, ha mondhatom ezt. Ugye ez a fajta információ áradat, ami manapság éri a gyerekeket, az sokkal bonyolultabb és sokkal nagyságrendekkel nagyobb, mint amikor 50 évvel ezelőtt, vagy akár 30, vagy akár 20 évvel ezelőtt is a gyerek kiment a játszótérre. az, hogy a problémákat meg tudja oldani, az rengeteg olyan képességnek az összessége, ami a tapasztalatok alapján és a tanulás alapján majd rendelkezésre áll adott esetben egy gyereknek, egy játékosnak, egy felnőttnek. És amikor én tudom, hogy meg tudom csinálni, tehát olyan fajta kommunikációval, olyan fajta tevékenységgel történik az a tanulás, hogy a memóriában ez mély nyomokat hagyva megül, majd találkozom különböző helyzetekkel az élet bármely területén, akkor én a memóriámból elő fogom húzni azt a fajta megoldó kulcsot, amit egyébként probléma megoldó képességnek nevezünk. Tehát akár a figyelemvezérlés hatására gyorsabban reagálok, mert le vagyok edzve és tudom, hogy meg tudom csinálni, számtalanszor tapasztalom a közúti forgalomban, hogy sokkal előrébb meglátok egy olyan helyzetet, amikor el kéne, hogy ráncsem a kormányt, és mondjuk balesetet előzök meg, tehát hogyha gyorsabban reagálok, és mondjuk egy olyan edzésen veszek részt, ahol a reagáló képességünk nagyon-nagyon jó környezetben is hatékonyan fejlődik, akkor akár az élet bármely területén ugye a probléma megoldó képességem egy apostrofált képességcsoportot ugye alkalmazom. Tehát amikor jókedvel tanul az ember, és nagyon sok mindent elsajátít, és nagyon sok információ tárolódik az elmében, amiről egyébként nem is tud, hogy ott tárolódik, akkor csak azt veszük észre, hogy ha van egy olyan helyzet, ahol nekünk problémába ütközünk, akkor önbizalommal teli, azért fogjuk tudni megoldani, mert már nagyon sok mindennel találkoztunk az életünk terén. Ugye ez számos összetevő a táplálkozástól a pihenésig, és egyéb más információk ezt mindig befolyásolják, és ettől leszek én önbizalommal teli, azaz az önös képességeimben bízva meg fogom tudni oldani azokat a kihívásokat, amiket az élet elém gördít.
0: Azon szerencsés helyzetben van a mi városunk, hogy elérhető Szegeden is az a rendszer. Pontosan milyen klubnál és ez hogyan működik?
2: Érdekes dolog ez a szegedi kapcsolat részemről, mert mély érzelmek kötnek a városhoz, hiszen nagyon-nagyon hosszú idő óta baráti kapcsolatokat ápolok különböző ott élő személyekkel. Fontos elmondani, hogy ezekhez a kapcsolatokhoz mostani szegedi VS és labdarúgó kezdeményezésnek egyébként semmi köze nincsen. Úgyhogy ez is egy ilyen kontrasztos dolog, hiszen a testvérem én nagyon sokáig a női kosárlabda csapatnak egy meghatározó játékosa volt Szegeden. Egyéb fiatalkori barátságok is fűznek a városhoz. Tehát amikor bármiféle szegedi kapcsolattal találkozom, akkor egyébként értelemszerűen, hogyha Magyarországról bármilyen kapcsolattal találkozom, és előtte nem volt kötődésem, akkor is teljesen természetesen optimistán állunk ugye mindenféle barátsághoz. De Szeged ebben a tekintetben is azért nem mondom, hogy elsőbséget élvez, de érzelmekkel teli. Tehát a testvérem ott kosárlabdázott, aztán eltmúlt az idő, és elkezdtük ezt a rendszert fejleszteni, és valamilyen úton, módon Szegedről is megérkeztek hozzánk az edzésünkbe kis focistának készülő ugye embertársaink, és egy nagyon ambiciózus, szuper úriember a gyerekével megérkezett hozzánk, ugye Mizsik Attila barátom, és elkezdett hozzánk járni energiát, időt, és minden egyéb gyakorlatilag erőforrásokat nem sajnálva a vasárnap reggeli edzésünkbe, és annyira gyorsan és hatékonyan kezdett el a fia fejlődni, hogy mondta nekem, hogy van Szegeden egy labdarúgó csapat, aki a támogatását élvezi, és üljünk le beszélgetni. És akkor innentől kezdve a szegedi VS-nek az ügyvezető igazgatója, Kelemen Balázs ambiciózusan elkezdte látogatni az edzéseinket, ugyancsak energiát és időt nem sajnálva, és elkezdtünk beszélgetni. És mikor eljutottunk arra a szintre, hogy a módszertanunk, nem mondom, hogy elkészült, mert mindig van mit kiszólni, odáig eljutott, hogy egy megvásárolható termék és egy megvásárolható szolgáltatás formájában létrejött, akkor ugye addig is kapcsolatban voltunk, de még jobban kimélyítettük ezt a kapcsolatot, és már odáig jutottunk, hogy a szegedi VS-e, a Nord Complexnek a partnere, és meglehetősen korán kapcsolatba kerültünk, hiszen a Magyar Vízilabda Szövetség után a második szerződött partnerünk lett a Szegedi VSE csapata.
0: Hát le a kalappal előttetek, és ugye említetted a Mizsik Attilát, a Mizsik Samut, láttuk mi is többször is a közösségi feleteken, tényleg fantasztikus labdarúgónak ígérkezik, és elbízunk benne, hogy össze is fog neki jönni minden elért terv és cél. Nagyon szépen köszönjük Németh Roland, hogy a rendelkezésünkre álltál, sok sikert kívánunk a Nord Complex további fejlesztésében és használatában.
2: És köszönöm, hogy beszélgethettünk. Minden jót kívánok nektek.
0: Szép napot. Let's go something. Velük folytatjuk most itt a 8-8-a. 8-21 perc van. Jó reggelt!

0: Szeged kedvencei ma is itt a 88-an. Jó reggelt kívánunk, 8:25 perc van. Ági bekészítette már a friss információkat, a legjobbakkal készült és a leghasznosabbakkal, úgyhogy mindjárt ebből jön egy kis szeletke, illetve a hírek után ebből a dalból is jön egy kis szeletke, mert ez vár ránk. Háj, te imádom! Ragamon Man készül számodra, hamarosan itt a Skin Soul.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy a Sfix. Stuxi otthon és kert, a Gyűi út 7, stuxi.hu.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
5: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
3: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
5: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
6: Indul a tanszervásár! Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat! Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház a Szeged Nagyáruház földszintjén.
1: A mozgás szabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipesdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipesdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipesdál.hu oldalon, vagy hívja a +36 62 998 350-es telefonszámot.
7: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amiben újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését. Az info@europefacet.com e-mail címre.
11: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
12: Az utolsó nyári hónapok tökéletes alkalmat adnak arra, hogy felkészüljünk az új tanévre. A gyerekek fejlődnek, változnak, a látásuk is. Egy időben elvégzett szemvizsgálat segít abban, hogy szeptemberben magabiztosan üljenek be az iskolapadba. Korai stádiumban a rövidlátás hatékonyan fékezhető Zeiss Myoker lencsékkel. Kedvező ajánlatainkról tájékozódjon a lottika.hu-n.
13: Lejár autója műszaki vizsgája. Eredetvizsgát szeretne. Menetíróját illeszteni kell. Vizsgáztasson ülésen a Kádár műszaki vizsgaállomáson bejelentkezés nélkül akár még ma. Információ 62-es körzet 288-211.
1: Ez reklám volt.
12: több mint 70.500-an voltak a szegedi szabadtéri játékok idei évadán. Bornák László főigazgató elmondta, rögtön az utolsó előadás utáni éjszakán elkezdődtek a bontási munkák. Olyan leadott talált tárgyakat értékesít a szegedi önkormányzat, amelyek megtalálásának bejelentésétől számítva a 3 hónap eltelt, és ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezett, illetve a beszolgáltató sem tartott igényt rá. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tisza Petkupán, amelyet augusztus 15 és 23-a között rendezett meg a Petkupa Egyesület az Olasz Liszka és Tisza Lök közötti folyószakaszon. És 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori szerb tábornok, a Balkán mészárosa. A népírtásért elítélt katona egészségi állapota egy ideje súlyos volt. Hágában érte a halál, ahonnan nem engedték haza korábban gyógykezelésre. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Gyönyörű napsütés Szegeden, és ilyen jellegű időjárás vár ránk a teljes hétvégén is. Egy pici front azért bezavar itt a rendszerbe, meleg front van jelenleg a fejünk felett, az erre érzékenyeknél lehetnek koncentrációs zavarok, meg fejfájások.
14: És ugyanakkor erős és magas a koncentráció, nem csak a polleneknél, hanem a parlagfű érzékenyek is azért érezhetik ennek a hatását, viszont azért a hajnali órákban is 20-22 fok körül alakul az előttünk lévő napoknak a vonatkozásában az időjárás, úgyhogy minden okunk megvan rá, hogy örömmel várakozzunk. Szép napot!
15: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
0: Dörendőrség dolgozik az 55-ös számú főúton, a Matyéri vízitelep és az autópálya között nagyjából fél távon található meg ez a fajta tevékenység, pici pedig jelen pillanatban a Dorosmai út is torlódik, közel a Rígi 5-ös út keresztesződéséhez.
14: Ahogy egyébként a József Attila sugárút is, a 47-es bevezető szakasza, valamint a Rózsa utcában és a Csongrádi sugárút környékén is többen autózunk jelen pillanatban. 32998888 itt elérsz minket SMS, illetve telefon formájában is. Jó utat kívánok!
15: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
0: Három elképesztő dal érkezik a 88-ban magas hangerőt igényelvén. Horváth Tamás, Dav Cameron, és most először
14: Ragabon Man és a Skin teljes hosszában 8.32-kor.

0: Eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Nyári gyerekek a Balaton
1: parton. És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Szeged, Rádió 88.
1: Az életi

0: 8:42 van, ez a Rádió 88. Köszönöm, hogy ma is velünk vagytok. Programokkal hálájuk most ezt meg. Csak jött a meg szó. Na mi van, most péntek van, nézzük körre, mi újság a városban.
1: Jaj, a Timóval lehet találkozni majd a Klub 88-ban, este 8 és 10 között. A City Meeting is zajlik este 10 és éjfél között. Valamint természetesen ma is lehet segíteni Szegeden reggel 7 óta és egészen délután 2 óráig a vérellátó központban.
0: A szegedi csillagvizsgálóban ma este 6 órától jön a péntek esti csillagászat, de vár ránk természetesen ma is a szegedi ifjúsági napok. A harmadik nappal készülnek a szervezők. Sztár vendégként érkezik majd a nagy színpadra DJ Snake, itt lesz majd Szegeden Majka, Bialex és a Slap, Ivan and the Parazol, jön Daniel, fia Punani Massif, csak hogy egy-kettőt kiemeljük, Petonhoffi mellett, fia fiatalok óriási kedvenc, de itt lesz majd Sisi is, aki nem olyan régen az egészen kiúszta a gyufát itt a rendszerben, de ügyes lány ő is, ezen kívül pedig mehetünk többek között a Túlpart Festre is, a Rakpart 62 úszóházra. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.
1: A C-vitaminnak pedig van kapcsolata a napfényvárosával, hiszen Szent Györgyi Albert nevéhez kötődik. A C-vitaminról sokak csak az immunrendszer erősítő hatása jut eszébe először, de más nagyon fontos jótékony hatása is ismert. Szükséges a vas felszívódásában, csökkenti a vérzési időt, valamint gyorsítja a sebgyógyulást és kiváló antioxidáns, vízoldékony karaktere révén pedig felesleges bevitt mennyiséget. A vese kiválasztja, ezért nem érdemes a szervezetet napi több grammos aszkorbinsav bevitellel terhelni. Jó egészséget!
2: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

0: Smash Mouth és I'm a Believer. 8:53-kor látom magamat, hogy Roli ezt oda a ténekelve ugrabugrál a vértojdombon. Jó kedvében.
1: Csodálatos dolog szerintem. És ráadásul ez a dal volt egyébként az ikonikus animációs mese, a Shreknek az egyik betétdala is, amelyben egyébként pont került a dolog végére, hiszen jövőre jön majd a Shrek 5. etapja, és ugye már nem Gesztesi Károly kölcsönzi majd Shreknek a hangját, hanem ha minden igaz, akkor Szabó Győző lesz majd a magyar hangja az ikonikus Ogre karakternek.
0: Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesz jó ez a dolog, mert ugye Gesztesi Karcsi van borzasztóan.
1: Hát hozzánk nyilván a karakterhez. Tehát egész
0: nagyon sajnáljuk, hogy ő már nincsen közöttünk, egy fantasztikus ember volt. Ez Szabó Győzőse kutya azért, tegyük hozzá gyorsan.
1: Nagyon
0: de,
1: jó,
0: hogy de főben van neki a lecke ilyenkor, ezért biztos, hogy nehéz lehet, hogy hozni ugyanazt a stílót, vagy legalábbis hasonlót, de meg tudja szerintem ugrani, mert ő egy tényleg elég egészen komoly karakter. Nekünk is volt már reggel szerencsém beszélgetni vele. Hát a világ legnagyobb srác.
1: Zseniális csáv.
0: Szétrögtem magam adáson kívül, amiket elmesélt, hát az zseni volt.
1: És azon keveseknek az egyik egyébként, akik nem csak a színpadon jók, hanem az egész egyszerű polgári életben is egészen remek karakter. Ráadásul ebben a vonatkozásban csak egy vékony gondolat még itt a Shrek karakter kapcsán. Szerintem itt pontosan arról van szó, hogy itt nem érdemes a Gesztesi Karcsit, Isten nyugosztalja, megidézni ebben az egészben, hanem egy teljesen más Győzőre szabott útvonalat érdemes ez alkalommal megágyazni. Muszáj, mert egy ilyen legendát nehéz pótolni szerintem, és hogyha elkezdi idézőjelesen majmolni ugyanazt a fajta hangot, akkor nyilván nagyobb veszteséget ér az ember magába. Győző remekül meg fogja oldani ezt az egész helyzetet szerintem.
0: Neki már a nevében benne van a győzelem, remélem a tiédben is, úgyhogy játsz velünk a következő órában. 9-ig születésnapos köszöntése van lehetőséged.

0: Úgyhogy még egy 5,5 percen belül vagyunk már ebben a dologban. Várjuk SMS-ben a mai ünneplő teljes nevét és telefonszámát. A következő órában pedig országszeget fiúlányjáték.
1: Így van, rádiós meglepetésért, illetve Mogyi csomagért, a meglepetések után pedig a játékba belecsapunk szépen. Úgyhogy
0: de van még egy meglepetésünk, Roli. Ott van Szeged Csanád, Grosics Akadémia. Kapcsán egy 5 fős családi behopjár majd hétfőre a Kazincz Barcelona, bocsánat, Kazincz Barcik elleni NB2-es bajnoki mérkőzésre.
1: Édes, magasságos minden.
0: Tegnap napot nyitottad meg? Mai napot nyitottad.
1: Egyébként tényleg csütörtök van előttem, így adástükör szempontjából. Minden esetre akkor meg vagyunk lódulva, gyerekek.
0: Így van.
1: Beugró kérdés, rövidesen érkezik a beugró kérdés, a játék, meg Marci Ruli mellett pedig olyan szegedi kedvencek vannak ide besúvasztva, amiket egyszerűen nem lehet megágyparancsolni.
0: Angolosan, Thunder! Jaj, de jó lesz, gyerekek! Pici türelem, és utána jönnek a legjobb szegedi dalok.
2: Ez a Café 88, a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű Karbolent hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Rádió 88, az életünk része.
8: Játékos feladatokkal, VR szemüvegekkel készültek, de akár az új lenyomatlevételt is ki lehet próbálni a Nemzeti Adó és Vámhivatal sátrában a Coca-Cola Színfesztiválon. Kis Attila, a NAV Vármegyei Igazgatóságának határrendészeti igazgatóhelyettese elmondta, a kitelepülésen a programjaikkal és aktivitásaikkal a fiataloknak is be tudják mutatni a tevékenységeiket.
9: Hol találkozik a fiatal legelőször majd velünk? Akkor, amikor diák munkát végez, akkor, amikor az első fizetését megkapja. De ugyanúgy választ kap arra is, hogy mi történik akkor, amikor ezzel kapcsolatosan adóznia kell, vagy ha külföldre akar kimenni, mi az, amit legálisan megtehet, mi az, amit behozhat, mi az, amit kivihet.
8: 5. alkalommal rendezik meg a kutyás napot a Szegedi Fűvészkertben. A kert közösségi oldalán azt írta, hogy szeptember 20-án vasárnap a négylábúak pórázon járhatják be gazdáikkal a kertet, az üvegházakba viszont nem mehetnek be. A fűvészkertbe egyébként a növénygyűjtemények és az érzékeny élővilág védelme miatt nem lehet kutyát bevinni. Ezen a napon azonban kivételt tesznek. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly csaknem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. És egy gombos tűt sem lehetett lejteni a tömegben, annyi ember gyűlt össze a minap a spanyolországi Buñol utcáin az éves La Tomatina paradicsom csatán. Teherautókról került a tömegbe a tonnányi túlérett paradicsom, amelyet a résztvevők egymásra haigáltak, miközben a fehér pólók pillanatok alatt rózsaszínre és vörösre váltottak. Mindehhez popzene szólt a hangszórókból, mintha a városközpont egyetlen hatalmas paradicsomos bulivá alakult volna. Az idei eseményen mintegy 22 ezeren vettek részt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Köszönjük az információkat, szép napot kíván a 88, gyorsan nézzünk rá a hőmérő igányszálára. 23 alakulgatunk, picit most talán némi felhő megérkezett a fejünk fölé, de a délutáni órákban ez már nagyon felhőmentes lesz. 34-35 fokos csúcsérték vár ránk a mai napon, és meleg front.
1: És ami tartja magát majd a hétvége vonatkozásában is, stabilan 35 fok környékén, valamint a jövő hét is ezzel indul, majd ezzel együtt pedig természetesen a tanév kezdés. Az éjszaka órákban 20-22 fok, úgyhogy mindenikünk megvan az örömre, szép napot!
3: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
0: Roli hozott magának egy kávét, érzem az illatát, pedig nem is láttam, és te is, hogyha úgy látod, hogy hosszabb útra készülsz, akkor ne felejtsd majd el a megfelelő megállókat beiktatni a menetidőbe, és akkor egy kávé is esetleg jól fog tenni a felfrissülésben. Jelenleg Szeged mellett a Szabadkai út végénél Röszke irányából dolgozik a rendőrség, közel az 502-es összekötő úthoz.
1: Illetve lehet fejútes munkálatokkal találkozni, ilyen például a Temesvári körút, valamint a Szilléri sugárút, a Keresztöltés utcában is érdemes odafigyelni, valamint a város szívében a Széchenyi téren. Továbbra is várjuk tőled az infokat 32998888
3: óta. Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Ezek vagyunk mi egészen 10 óráig, tehát még egy órán keresztül veletek az éterben. Az utolsó előtti Café 8-9 adását halljátok, ahol az utolsó előtti játék érkezik mindjárt az Ország Szeged fiúlányban.
1: Valamint a Depeche Mode az Enjoy the Silence-el, előtte azonban az Imagine Dragons és a Thunder teljes hosszában. Jó reggelt!

0: Svéd Lükeli és az iPhone Reverse itt a 88-as kedvencek között. 9:14 perc van, és itt a Rádió 88, még ebben az órában a Café 88 szól. Ne felejtsd, a rádió weblapján radio88.hu per zene egészen pontosan itt ezen a fronton és platformon eléred az online zenei teszt e-heti darabját, vagy mostani héten szereplő darabját, ami egészen jövő héten szerdáig várja a voksokat a különböző zenék kapcsán, és hát nem babar megy a dolog, ugyanis ha megteszed a megfelelő lépéseket arrafelé, akkor regisztráltál is a játékban. Jövő héten szerdán sorsoljuk majd ki itt a Rádió 88 reggeli műsorának vége időpontjához közel, méghozzá nem is mást, mint a páros belépőt majd a budapesti 101 hangdepes mód special tribute koncertre.
1: Mi pedig arra tettük fel az életünket, hogy folyamatosan hozzuk a fontos információkat. Továbbra is mérőeszközzel lehet találkozni az 55-ösön, a Matyéri élvező is pálya, illetve az M5-ös szakasza között kell erre számítanod. Városon belül pedig már azért alakul a forgalom, és te felejtsd el, hogy a felújítási munkálatoknál figyelmesen kövesd majd azokat a táblákat, amikkel a szakemberek szeretnének segíteni minden most jelen pillanatban forgalomban résztvevőnek. Elérkeztünk az az etaphoz, amikor a játékkérdés megfogalmazódik. A játékban pedig ma reggel meg annyi nyereményt lehet bezsebelni. A Mogyi csomag mellett a rádiós meglepetést, illetve a Szeged Csanád Grosics Akadémia következő mérkőzésére egy öfős családi behoppot a Kazinc Barcika elleni MB2-es hazai mérkőzésre. A beugró kérdés így szól ma reggel: írj egy szegedi helyszínt, ahol van zenélő óra. 32998888. Természetesen, hogy eddig ma reggel is ide várjuk a helyes válaszokat.
0: Na, várjál, ez nagyon jó kérdés különben. Most ősz így föltetted.
1: Te órád is
0: zenélő óra. Nem tudom.
1: A stúdióban
0: nem is tudom,
1: van.
0: Nem tudom, hogy ez zenélő óra, de alsóvárosban lehető van.
1: A büdös
0: finderit. Itt is van zenélő óra.
1: Azt a finderit neki.
0: Alsóváros is jó lehet. Tessék,
1: akkor most már ez is egy opció.
0: Na, hát akkor ezt is megtudtuk. Reméljük, hogy ez is egy információ lehet majd számotokra. Gondolkoztam, hogy elmondjam, de lehet, hogy inkább majd csak adáson kívül Rolinak, hogy előtte egy cikk, hogy hogyan tisztítsuk meg a vasoló talpát, hogy újra ragyogjon. Meg ezen gondolkozok, hogy ezt elmondjam.
1: Vannak ötleteim egyébként, de nem biztos, hogy egyre gondolok.
0: Működés közben.
1: Ja, értem. Oké, akkor te jössz.
0: Na, mert a játékhoz, és vigyétek el a nyereményeket. Tom Grennan-nel folytatjuk most itt a Remind Me a kedvencek között. Köszönöm, ma is a Rádió 88-al vagytok. Szuper pénteki napot neked is!

0: Unforgettable, Robin Schulz klasszikusa, 9:27-kor itt a Rádió 88, jó reggelt Szeged. Játszunk már is egyet ország Szeged fiú lánya Mogyi csomagért, a rádiós meglepetésért és a Szeged Csanád Grosics Akadémia ajándékáért, vagyis egy ötfős családi belépő is járhat a vonalban lévő játékosunknak méghozzá hétfőre a Kazincz Barcik elleni NB2-es bajnoki mérkőzésre. Nagyon drukkolunk neked, aki a vonalban várakozol, és mindjárt kiderül ki is ő valójában.
1: Jön Szeged leggyorsabb fejtörőjátéka.
2: Ország, Szeged, fiú, lány.
1: A mai játékosunk
0: Krisztián. Jó reggelt, szia Krisz.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hello Krisz, volt egy remek beugró kérdésünk, amire tőled is jó választ kaptunk. Nagyon egyszerű volt, az én zenélő órám nem játszott ebben a dologban, de más igen, róla így szól a kérdés.
4: Olyan helyszíneket vártunk Szegeden, ahol fellelhető zenélő óra. Mit értel nekünk, Krisz?
3: Domtéren.
4: Erről van szó, a domtéri ikonikus óra pedig ugye szinte egész évben ellátja feladatát, pörög a betűkerék. Válassz egy játékos partnert magadnak, Krisztián.
3: Maci.
4: Erről van szó, akkor én leszek a játékmester.
0: Maci pontam?
4: Maci.
0: Megvan a betűnk, kedves Krisztián, a J betűvel játszunk majd, hogy jé, de jó játék lesz. Jé, mint játék, úgyhogy ezzel kell ügyeskedni, pontos é. Jó, maradjunk ennyiben, hogy az a biztosabb.
4: Azzal egyszerűbb
0: lesz. Szerintem is az lesz majd. Na, tanja teendőt majd, hogy országot mondjál majd J-vel. Szegedi köztetett fiú nevet, lány nevet és egy jokert, de csak utána, mert én leszek az első ebben a sorban. Gatya felkötve, mehetünk?
3: Mehetünk, igen.
0: Oké, csapjunk bele.
1: 3, 2, 1 Fight!
4: Az első kategória ország.
0: Jemen.
3: Japán.
4: Szegedi közterület.
0: Pasz.
3: Dókai utca.
4: Fiú név.
0: János.
4: Hop-hop.
3: József.
4: Szerve az a lány név.
0: Janka.
3: Julia.
4: Játék eszköz a jokerünk.
0: Úristen, ével.
3: Hát, baba.
0: Nekem kellett volna először mondani, de mindegy is jó van.
4: Te más mondtál volna, az a baj, hogy a Krisztiánéval jobban jártunk. Minden kategóriában
0: milyen gyors gyerek után. Vagy te, Krisztián? Ez hihetetlen. Nagyon durva. Olyan vagy, mint a Kobra 11, tempót halálos. Krisztián, gratulál neked, az összes nyereményt elvitted. Maradj léci vonalban, és mondjuk mindjárt a részleteit ennek, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves hétvégét! Szia! Hellóka! Így kell játszani, skacok! Így! Még gyorsabban, mint
4: olyan laza volt, szerintem stabil 60-as volt a pulzusa.
0: De ilyet amúgy, hogy játékeszköz és benyögjét a játékbaba, de ez nem jó.
4: Hogy nem jó? Te nem lehet játszani egy játékbabával. Emlékezz vissza a gyerekkorodra, mennyit játszottál te babákkal.
0: És ez a teljesen sírossal? Pelenkázóssal?
4: Nekem is volt. Mondj, csicsim. Nem, nélkül nem aludtam soha.
0: Hát Ray Dalton nélkül se tud meglenni a Rádió 80, ez annyira fantasztikus előadó művész. Tőle hozzuk most a legfrissebb dalát, itt a Blood Running a kedvencek között.
2: Ország, Szeged, fiú, lány. Minden hétköznap reggel 9 után a Café 88-ban.

0: Mr. Sexy Beat, Alexander Stentől, 9 óra 35 perc van, ez a Rádió 88, jó reggelt! Jaj, de mit hoztunk még ide nektek? Hát programokat
1: jaj,
0: a hétvégére.
1: Jó. Szombat, vasárnap jöhet?
0: Persze! Na kérem szépen, a Patkóluvas színházban, Móra Almon, szombaton, este 7:30-tól a Szépség és a Szörnyeteg kerül majd terítékre. A Szegedi Ifjúsági Napokon pedig jön a Szirmai Marce, az igazi szegedi nagyágyú rapperként, a Pogány Indulóval, Judlóval lehet találkozni, de itt lesz a Balaha, Louisiana, Gipos Circus, és még mellette sokan mások, Péter Fi, Borival, az Élen például, vagy Tídenivel, vagy a BSV-vel. Lesz még természetesen live set a Bárkában, este 9 és 1 között Dusánra lehet támaszkodni. Ezek a szombati lehetőségek.
2: Vasárnap kicsikét lecsitul a város, átvészelve az elmúlt napok színes programjait, de a Rádió 88-ban nincs megállás. 20 órától DJ PG vár majd a lemezjátszó mögött a Klub 88-ban, vasárnap pedig várnak a klimatizált mozitermek is, a belvárosi moziban is remek film, mint hogy a Cinema City-ben. Jó szórakozást!
3: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel a Szegedi Domtér téged is vár. Jelentkezés www.gfe.hu.
3: Bőrönd, naptej, napszemüveg
5: és a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
6: Hello Szeged, passzold a véred!
7: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
6: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
7: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár három embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
6: Részletek szegedsport.hu.
8: Színbelépő.
9: Megvan.
8: Csajok, pasik, haverok.
9: Megvannak.
8: Buli.
9: Na-na.
8: Kocsikulcs.
9: Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
10: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: 29.990 forint helyett, most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
14: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
13: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Kávé 88.
2: Ó, mi csodás teazsúr volt ez a mai Kávé 88 is. Hát a macska rúgja meg, de jó éreztem magamat.
0: Számba sem lehet mérni, hogy mennyi teazsúron vagyok, túl drága barátom. Az elmúlt 3 év alatt megszámoltad már, hogy mennyi adásba ültünk egymással szembe?
2: Hát haver, nagyon egyszerű, szerintem össze kell szorozni a munkanapok számát. Bár mínusz az, hogy rengeteg szabadságot. Hát,
0: értem, amiatt már így 3-4 hónapra mentem így szabadságra.
2: Nem tudom, sok szerint, volt.
0: Ez nem így volt. Tehát több századás volt az, amiben így azért összecsiszolódtunk szerintem. Nyilván már az elején is érezhető volt, hogy azért valamelyest ez működhethető lesz, bár nagy türelemre volt szükség a részedről, viszont óriási szerintem ez az egész. A teazsúrokat tekintve meg aztán pláne.
2: Egy teazsúrunk még van hétfőn, 31-én még jövünk az utolsó Kávé 88-szal, így velünk akkor találkoztatok utoljára, aztán pedig 2-től, vagyis szeptember 1-től Gedzó meg a Dani érkezik, és 6 óra és 9 óra között ébreszt majd benneteket lendületesen, őszintén, Szegedről, humorral és egyéb más jóságokkal. Igyekeztünk mi is ehhez hozzátenni az elmúlt évben, reméljük, hogy átjött, és még hétfőn átjön a következésében utolsó darab is. Most pedig búcsúzzunk egy jó nagy sétával, Kvebsz érkezik.
0: És a Vogue itt a Rádió 88-ban, természetesen a Bürgés Dávid műsorához is mindenkinek azt szeretném mondani, hogy maradjon vele, hiszen egy remek emberről van szó.
2: Így van. Csáó Szeged, jó munkát, kellemes hétvégét!

0: két népszerű DJ Axwell és Ingrosso zenéltek, ez volt a More Than You Know nálunk a 88-ban. A Hello Szeged pedig rajtól, ma is veled a munkaidő nagy részében, sőt, ma még a mixerben is együtt rádiózhatunk a következő 6 órában. Üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Bürgés Dávid, hozom a jó zenéket, tel is tele vagyunk játékokkal, nyereményekkel, no meg erősödik a kánikula is, sárga figyelmeztetés, ki van adva hőségre, 34-35 fok is előfordulhat ma, figyeljünk nagyon a folyadékpótlásra!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
0: Egy kicsit az egészségünkért. A Kabai Patika szakemberei szerint a C-vitaminról sokaknak csak az immunerősítő hatása jut eszébe először, de más nagyon fontos jótékony hatása is ismert. Szükséges a vas felszívódásához, csökkenti a vérzési időt, gyorsítja a sebgyógyulást és kiváló antioxidáns. Vízoldékony karaktere révén a felesleget bevitt mennyiséget pedig a vese kiválasztja, ezért nem érdemes a szervezetet napi több grammos aszkorbinsav bevitellel terhelni. Gyerekeknek a téli időszakban is korfüggően elég 200 vagy éppen 500 mg. A túlzott bevitel az arra hajlamosaknál növeli a vesekő képződés kockázatát, ezért érdemes nagyon figyelni például. Jó egészséget kívánunk!
1: Támogatta a V-Stream Viszér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A munkának vége.

0: Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
1: Biztonsági öv, és...
0: Rádió 88, az életünk része.
1: Ez az! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
0: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.

0: szakmaválasztásról tartottak előadást iskolaigazgatóknak, osztályfőnököknek és pályaválasztásért felelős munkatársaknak. A résztvevők megtudhatták egyebek mellett, hogy a pedagógiai szakszolgálatnak milyen pályaorientációs szolgáltatásai vannak, illetve hogy a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara hogyan segíti a választás előtt álló fiatalokat. Erdélyi Margita, a szervező Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója hozzátette, a tájékoztató után a pedagógusok nyugodt szívvel tudnak információkat adni a diákoknak a felmerülő kérdésekben.
1: Próbálunk segítséget nyújtani azoknak az osztályfőnököknek, akiknek 7.-8. osztályos osztályaik vannak, illetve azoknak a pályaorientációs munkatársaknak, akik a tankerületi iskoláiban, illetve általános iskolákban dolgoznak, minél bővebb információval tudjanak a szülők számára szolgálni. Én azt hiszem, hogy nagyon jó visszajelzés az, hogy több mint 120-an jelentek meg.
0: Szajbély Mihály irodalomtörténész, Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Szomora Zsolt büntetőjogász, Kondorosi Éva biológus, akadémikus, valamint Nagy Endre József, a PIK korábbi vezérigazgatója alkotja a Szegedi Tudományegyetem új kuratóriumát. Tudta meg több magát megnevezni nem kívánó forrásból a szeged.hu. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium információk szerint ma délelőtt jelenti be a 21 hazai alapítványi egyetem új kuratóriumának névsorát, köztük a szegediét. A Tisza 107 napja vett át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett. Visszatért, és ami ennél is fontosabb, Magyarország képes cselekedni. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőtti felszólalásában elmondta, amikor májusban átvették Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondta, hogy nem csodát ígérnek, nem hazudják senkinek, hogy 16 év mulasztását néhány hét alatt helyre lehet hozni. Azt vállalta,

0: szolgát ott végre el fogják végezni. És 89 éves korában elhunyt 5. Harald norvég király. Harald a több mint 3 évtizedes uralkodása alatt kilépett közkedvelt édesapja árnyékából, és reformerként vált ismerté. A király több mint egy hete feküdt kórházban egy ritka betegség, hemolitikus anémia miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 1991 óta gyakorolta a hatalmát Norvégiában. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: Néhány fontos közlekedési tudnivaló, például hétfőtől változik a forgalmi rend a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton, a kamaratöltési úti csomóponttól Szöreg irányába a lehajtón a műszaki szaküzletig egyirányú lesz a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul mindkét irányban közlekedhetnek, tehát a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízutat érinti. Ez majd hétfőtől, erre érdemes készülni, ha látál valamilyen friss infót, küldd el azt nekünk 30 299 88 88. Jó utat és vigyázz magadra!
2: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
1: Ma sem hagyunk magadra a meló közben, rengeteg játékkal, rengeteg nyereménnyel készültem. Rajtól a Hello Szeged, sok jóddal velünk, Jason Derulóval hangolódunk a fesztiválra, egész hétvégéig hozzuk a fesztivál kedvenceket. Itt a Talk Dory most a 88-ban.

Adottpénz és Bálya Alex, ez volt az új gen itt a 88-ban. Látogass el weboldalunkra, mindig van ott valamilyen érdekesség, valamilyen jó dolog, amit érdemes megnézni és érdemes rákattintani. Éppen a Rádió 88 online zenei tesztje is fut természetesen. A rádió88.hu/zene oldalra ellátogatva ismét 20 dalunkkal találkozhatsz, és szavazhatsz róluk 1-4-es skálán egy rövid dalrészlet meghallgatása után. Ráadásul ott a lehetőség, hogy páros belépőt vigyél el tőlünk jövő szerdán a Budapest 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát érdemes kitölteni és érdemes elmondani a véleményed, és érdemes a szegedi kedvencekkel is tartani, mert hogy érkezik már is a The All American Rejects, a csapat, ráadásul idén bekerült a Sound Exchange Hall of Fame-be, vagyis az amerikai digitális zenei jogdíjak kezelőinek elismerésébe, éppen ezzel a dallal, itt a Gives You Hell a 88.

Shawn Mendes és Camila Cabello, amikor egykoron még szerelmes párost alakítottak. Egy emlékdal ebből az időszakból, ez volt Señorita itt a Rádió 88-ban. Veled a Hello Szeged, ma is a munka közben hozzuk a jó dalokat, és a jó dalokról szavazhatsz is, bármikor, tudod. Rádió 88.hu per zene az oldalunk, mint mondtam is korábban, ráadásul ezzel nyerhetsz is. No de, ma egyébként színes játékunk is lesz, ma is pár keresőset játszunk majd a műsorban, színnapi jegyekért cserébe, érdemes lesz majd fülelni ma is a következő órákat és a következő műsorokat itt a Rádió 88-ban, és vasárnap estig egyébként érdemes ránk hallgatni ugyancsak, mert hogy érkezik rengeteg olyan szegedi kedvenc, ami az elmúlt évek fesztivál élményeit is felhozhatja benned, bennünk, ugyanis az elmúlt évek fesztivál előadóinak legjobb zeneit válogattuk ki, és le is játsszuk ezeket természetesen vasárnap estig itt a Rádió 88-ban, vasárnapra már úgy, hogy tényleg akár a mostani fesztiválra is akár vissza lehessen emlékezni, és hogyha már fesztivál kedvencek, akkor természetesen a Well Hello sem maradhat ki a sorból. Érkezik az éjfél tájt a Rádió 88-ban, nem sokára pedig a születésnaposokat is köszöntjük majd.

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.

0: Teddy Swims és a Bad Dreams itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged szól, már is hozom a program lehetőségeket, előtte pedig még a születésnaposokat is köszöntjük. Na meg itt lesz velünk több dal, például majd rögtön Tom Walker kezd. A hasznos infók után a Live a Lighton szól, de egy nagy klasszikust is hozok majd neked. Lesz az Earth, Wind & Fire zené a 90-es évek végéről, majdnem sokára.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap szülöttei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Kele Istvánnak, Csapó Kis Mátét, illetve Kocsis Zoltánt is köszöntik ma rajtunk keresztül, Ábrahám Csenge, Simon Tamás és Aradi Ági is ma születésnapos, Bódog Bendének, Tomács Botonnak és Budainé Lindának is jár a köszöntés, nagyon boldog születésnapot Hegedűs Andinak, Kocsis Zoltánnak, Balog Ábelnek és Nagy Iván Szonya Rózának, Börcsök Attila, Csóti László és Blazsik Kriszta is ma ünnepel, ahogy Farkas Gyöngyi, Konya Kitti és Konya Evelin is. Nagyon boldog születésnapot kívánunk nektek is, Józsa Enni, Kő, Huszta Ferenc, Molnár Dávid és Krajnyák Szabolcs is ma ünnepel, ahogy Borbény Ramónát, Balog Ábelt és Gémes Szabolcsot is köszöntötték ma születésnapján, illetve van nálunk egy nyeremény, ezt is odaadjuk valakinek természetesen. A mai nyeremény pedig az Oson Áruház Csokis Keksz tortája. Az üzenet, amit pedig kaptunk korábban, 8 óra után érkezett, egyébként így hangzik. Sziasztok, Henriettának kívánunk boldog egy hián 20. születésnapot, anya, apa, Levi, Brigi, Barni, Máté, Kicsi Máté és a többiek. Na hát akkor a népes család és talán még barátok is nagyon boldog születésnapot kívánnak, mi is természetesen. Isten éltessen!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88. Az életünk része.
0: Este 7 órától vár a Szegedi Csillagvizsgáló programja, péntek esti csillagászattal készülnek itt. Az Unikornis legendája a Patkólovas Színházban, Mórahalmon kerül majd a színpadra 19.30-tól, illetve vár rengeteg fellépő a színen, már a késő délutáni órákban elindul a program, ugyebár DJ Snake, Majka Bájalex és a Slep, illetve Daniel F. és Punani Masszív fellépés is lesz majd. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Dani.
3: Kedzó.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
4: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
5: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen, a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
6: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében, a Jókai utca egy szám alatt.
7: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
8: Van egy telked? Egy ingatlanod? Küldd fel a netre, hadd szóljon, barátom! Az investpe.hu térképén most te villantasz, és még fizetni sem kell! Ingyenes, ütős, és látszol végre! Ne tökölj! Hirdesd normálisan az InvestMap-en.
9: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
10: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
11: Színbelépő? Megvan! Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak! Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
12: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
1: Ez reklám volt.

0: Kygo, mondhatjuk a feldolgozások mestere, ez volt a Tina Turner hangjával közös What's Love Got To Do With It a Rádió 88-ban. Sárga figyelmeztetés van, kiadva ma a hőségre, érdemes figyelni a folyadék és az elvesztett sok pótlására. Erősödik a kánikula, 34-35 fok is mérhető ma itt a Napfényvárosában, és a hajnali értékek is kusznak felfele, 20-22 fok is lehet Szegeden. Erre készülj tehát, illetve készülj velünk akár a fesztiválra, hozzuk egészen vasárnap estig a fesztivál kedvenceket, sok ilyen dalt összegyűjtöttünk, és ezeket mind-mind le is játsszuk vasárnap estig a 88-ban. A folytatásban is maradj velünk, jönnek a friss infók, én pedig Bürgés Dávid vagyok.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
1: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
4: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
1: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
4: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
1: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
3: Bejön?
4: Ne csak hallgasd, írd rá!
3: Pontosabban nekünk.
1: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
4: Szingli.
1: Szingli 88. Találd meg, akivel jobb lesz a szín.
5: Vigyázz az italodra fesztiválozás közben, sose hagyd őrizetlenül a poharadat, figyelmeztetnek a rendőrök. A bulikon időről időre felüti a fejét a spiking nevű jelenség, amikor valamilyen tudatmódosítószert kevernek a figyelmetlen áldozatok italába. Csordás Zsonett, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta,

0: alatta. Ez könnyen megelőzhető, ha nem fogadsz el előre kevert vagy bontott italt idegen személyektől.
1: Ha mégis magára marad az italunk, a legbiztonságosabb, ha inkább újat kérünk. Figyeljünk a barátainkra is, és ha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy fogatlan tüneteket tapasztal, kérjünk azonnal segítséget. Vigyázzunk egymásra, hogy a fesztivál valóban a gondtalan szórakozásról és a biztonságos hazatérésről szóljon.
0: Hétfőtől változik a forgalmi rend a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton. A kamaratöltési úti csomóponttól Szüreg irányába a lehajtón, a műszaki szaküzletig egyirányú lesz a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul mindkét irányban közlekedhetnek. Az utána következő szakasz a 178-as számnál található főúti útcsatlakozásig Zsákutca lesz a belváros felé, kétirányú forgalommal. A szegedi önkormányzat azt kéri, figyeld a kihelyezett jelzőtáblákat és körültekintően közlekedj. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen. A szervezet szerint a genfi egyeztetés a novemberi UPR vizsgálat fontos előkészítő állomása, amely befolyásolhatja a Magyarországgal kapcsolatos kérdéseket és ajánlásokat. A magyar emberi jogi helyzetet 5 év után ismét napirendre tűzik az ENSZ-ben. És végül egy újabb klasszikus rajzfilm elevenedhet meg élő szereplős változatban. Készülőben van ugyanis a Warner Bros-nál a Freddy és Vinny, avagy a két kőkorszaki szaki alapján készült film, de nem is akárki felel érte. Nem más lesz ugyanis az egyik producere, mint Ryan Gosling. A hírek szerint a munkálatok egyelőre nagyon kezdeti fázisban vannak, az viszont már biztos, hogy a történet középpontjában Bam Bam áll majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al érdemes figyelni néhány helyen, például dolgoznak a Szilléri sugárúton is, ott felmarták az aszfaltot legutóbb, amikor arra jártam, legalábbis ezt tapasztaltam. Újszegede van, a Derkovics fasoron is dolgoznak, illetve a Bérkert utcában is érdemes figyelni, de talán még a Sándorfalvi úton is, a vasúti átkelőtől az autópálya felhajtóig megérdemel a dolog egy említést, ugyanis ott is zajlik a meló, hogy óvatosan, bármit láttál, pedig várjuk az infókat. 3299 8888 a számunk. Jó utat kívánok!
3: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
2: Jelentkez az I Love Szeged játékra névvel és a rádió szlogenével. Páros mozi egy a belvárosi moziba, Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívás lehet a tiéd ebben az órában. Nem sokára kezdünk, most pedig Miley Cyrus zenéje kezdi ezt az órát. Ez már a Wrecking Ball.

0: Jazz Green zenéje szólt, ez volt az All I Am itt a Rádió 88-ban. Játszhatsz velünk ebben a 60 percben, és nyerhetsz is persze páros mozijegyet a belvárosi moziba, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Hogyha részt vennél az I Love Szeged játékon, akkor csak el kell küldeni a neved és a rádió szlogenét, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd a telefon. Érdemes felvenni, játszunk gyorsan egy jót, és oda is tudom adni a nyereményeket. Most pedig Taylor Swift újdonságát pörgettem. I knew it.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
2: Taylor Swift.
3: I knew you.
4: I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the bottom of the
1: Rádió 88. Szeged. Kedvenc zenéi.

0: Dash Young Fly és a Mokka itt a Rádió 88-ban. Dash, aki tegnap szuper jót koncertezett a Tisza balpartján, és elhozta a legjobb dalait természetesen. Egyet a legjobb dalai közül pedig mi is meghallgattunk most itt a 88-ban. Nem sokára pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös meglepetés zenejét is hozom, a Save Me Tonight már előkészítve. Előtte pedig az I Love Szeged játék érkezik.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Nóra van itt velünk a vonal túl végén. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Szia, Dávid.
0: Hogy telik eddig a péntek? Mi a helyzet?
3: Egész szuper. Most éppen pihenőn vagyok, mert a kisfiam kezdve az első vesztek, és fecske napot tartanak. És már kedős.
0: Hát akkor igazán nagy izgalmak előtt vagytok ti, ez elmondható.
3: Mindenképpen.
0: Jól van.
3: Vízválasztó.
0: Hát te is nagy izgalmak előtt állsz, ugyanis itt az I Love Szeged játék, és nem is húznám tovább az időt. Mondom a három állítást, és a végén majd megbeszéljük akkor, melyik a hamis. Na itt az első, mely szerint Szegedet gyakran a napfényvárosának is nevezik. A következő állítás az, hogy a Petőfi telepi főtérre eljuthatunk villamossal is. A harmadik állítás pedig az, hogy híres szegedi nevezetesség az úgynevezett lófara. Melyik a hamis szerinted?
3: Hát én mindenképpen a B-re tippálnék.
0: B, bizonyám! Gratulálok, jól eltaláltad. Hát villamossal nem juthatunk el oda, buszos közlekedés a megoldott, szóval nagyon jó volt a válaszod. Kettő nyeremény a tiéd is, páros mozi egy a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrász a páros meghívása. Nagy gratula, és köszönöm a játékot.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Hát akkor most már így egyel nagyobb lendülettel lehet neki látni a dolgoknak itt a szeptemberi iskolakezdésnek. Egyébként ilyenkor van otthon nagy izgalom, vagy igyekezzitek egyébként hamarabb elintézni az ilyen ügyes, bajos dolgokat?
3: Hát én az utolsó pillanatra hagytam, ez a holnap a munka után az utolsó kör még így szanszerügyileg.
0: Hát akkor akár csak én világéletembe, illetve az egész család, szóval ezzel együtt tudok érezni. Hát akkor nagyon sok kitartást nektek, ezt mindenféleképpen el kell mondjam, illetve azt is, hogy küldünk majd minden infót a nyeremény átvétellel kapcsolatban, és még egyszer nagyon köszönöm a játékot.
3: Én nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok.
0: Neked is, szia-szia!
3: Köszönöm, szia-szia!
1: I Love Szeged játék! Játsz velünk a következő alkalommal is!
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk.

0: A Swedish House Mafia és a The Weeknd közös Motto Flame a 88-ban. És vártuk az elmúlt hetekben, napokban a jelentkezéseket a Singli 88 kampányunkra. Rengeteg nevet és rengeteg történetet elolvashattunk az elmúlt időszakban, és hát az elmúlt napokban rengeteg történettel megismerkedhettünk olyan emberekkel, akik bulis társat vagy éppen kapcsolatot keresnek a Singli 88 lehetőségén keresztül, ugyanis egy napi jegyet már nekik oda tudtunk adni, viszont ma is lesz olyan személy, aki még a párját keresi egy bulizásra, egy és pörgésre, akár a ma, vagy akár a holnapi fesztiválnap alkalmával. Érdemes figyelni a 88-hoz, és hogyha te is nyernél színnapi jegyet, akkor jelentkezni. Érdemes már most elmenteni SMS számunkat, hogy már benne legyen a telefonodban, 0630 299 88 88. Érdemes jelentkezni tehát, és hangerőt adni a rádióra is, ugyanis mindjárt Bryan Adams és Melanie C közöse a When Your Gun is érkezik a kedvencek között, előtte pedig még néhány program lehetőséget hozok. Nos, hát nézzük, a szegedi csillagvizsgáló este 7 órától a péntek esti csillagászattal vár a Patkólovas Színház Mórahalom 19.30-tól az Unicornis legendáját rakja majd színpadra, illetve érkezik majd DJ Live Set Janettel. Este 9 órától a Bárkában lehet majd szórakozni, illetve 18.30-tól ma is indul a Rakpart 62-n a Túlpart Fest. Metal napot tartanak majd ezúttal, a szegedi ifjúsági napokon pedig DJ Snake koncert, Majka fellépés, itt lesz Báj Alex és a Slep, illetve Daniel és Punani Masszív koncerttel is találkozhatnak az érdeklődők, de itt lesz majd Betonhof és az Imago Mundi, ez utóbbiakkal majd interjút is készítünk. Jó szórakozást!
1: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.
2: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj.
0: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
1: Okay, úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
1: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
4: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel
5: a Szegedi Domtér téged is vár.
4: Jelentkezés www.gfe.hu.
1: Ez reklám volt.

Stars és a Grenade itt a 88-ban. A következő órában is veled a Hello Szeged, az ebédidőben sem hagyunk magadra. Nézzünk rá az időjárásra, mert hogy egészen jó képet fest a hétvége, lehet programokat szervezni.

0: tervezni. 32-34 fok valószínű a napfény városában. Azért figyeljünk is oda magunkra, folyadékpótlás és elvesztett sópótlás ennek szempontjából, mert hogy a sárga figyelmeztetést azért kiadták hőségre, erősödik a kánikula, erről azért a nagy programozás közben ne feledkezzünk meg. Én pedig remélem, hogy a következő órában is együtt rádiózhatunk. Jönnek a friss hírek, infók, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin klímaberendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investnap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
4: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
5: Yeah, hold up, check this out.
4: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Oltófallak, vízkérdésekkel és szerencsekerékkel is találkozhatnak a Coca-Cola szintűz megelőzési bizottság és hátrához látogatók. A katasztrófavédők emellett sok hasznos információval készültek, amik veszélyhelyzetben akár életet is menthetnek. Dudás László, a Csongrád Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese hozzátette, minden nap legalább 5-6 munkatársuk kint dolgozik a standnál, akik minden kérdésben a fesztiválozók rendelkezésére állnak.
1: Itt elsősorban vízkérdésekkel várjuk a résztvevőket, vagy saját telefonnal, vagy általunk biztosított tablettel, egy applikációval lehet kérdésekre választ adni, majd ezt követően pedig szerencsekerék pörgetésével fesztivál ajándékokat tudunk adni.
0: A tömegsírok emberi maradványainak vizsgálatával olyan részleteket tártak fel az áldozatok életéről és haláláról a Szegedi Tudományegyetem munkatársai, amelyek árnyalják a nemzeti tragédiáról alkotott képünket. Ezt a tudományos munkát bárki megismerheti majd a Mohács 1526 Arcok a sírból című dokumentumfilmből. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az STE október 7 és 10-e között multidisziplináris nemzetközi konferenciát rendez. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint 3 fontos eszköz áll most az intézmények rendelkezésére. Ilyen az ingyenes online képzés az Allergia Képzett Iskola Egyesület jóvoltából, egy gyakorlati oktató videó a Betesda Akadémián, valamint egy gyakorlati segédlet az intézmények számára, amely az anafilaxiás allergiásokért egyesület, a MAKIT és az Allergia Képzett Iskola Egyesület együttműködésével készült. És végül ősi cápa temetőre bukkantak régészek a mai Egyiptom egyik legszárazabb vidékén. A ma sivatagos vidék a kréta időszakban még tengerfenék volt. A paleontológusok 14 cápa fogat tártak fel az egykori tengeri üledékből, a leletek 5 a térségben korábban nem azonosított fajhoz tartoztak. A maradványokból így egy rendkívül gazdag tengeri ökoszisztéma képe rajzolódik ki.
2: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedést egész délutánra, bármit láttál, várjuk a híreid SMS-ben vagy telefonon a 0632998888-ason keresztül. Érdemes figyelni Újszegeden, nem csak a belvárosi híd újszegedi lábánál, hanem egyébként munkálatokra a Bérkert utcában és a Derkovics fasoron is lehet számítani, illetve a Gyöngyúk utcában is zajlanak még a vízvezeték rekonstrukciós munkálatok egyebek mellett a városban, de a Szilléri Sugár úton se lepődj meg, hogyha ugratsz egyet az autóval, érdemes lassabb tempóval érkezni a Hajós utcai kereszteződéshez, ugyanis ott felmarták az aszfaltot. Jó utat!
3: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
2: Ebben az órában a nap legmenőbb dalát is forgatom, mindjárt bemutatkozik egy újdonság, és nem sokára majd a színes játékunk is elindul. Rádiózzunk együtt, ebben az órában is Harry Styles dalával nyitom ezt a 60 percet, szól az American Girls, nálad ma is a Hello Szeged.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk.

0: Mit vegyél fel?
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztivál napra a Rádió 88-al tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a szín is az életünk része.

0: Haladó 88-szól, és már is a nap legmenőbb dala. Miles Smith és Neil Horan közös zenéje. Az első közös daluk konkrétan, ami azért érdekes, mert ez nem egy gyorsan összerakott kollaboráció lett. Miles Smith már körülbelül 2 éve őrizte magában a Drive Safe alapötletét, aztán megkereste vele jelenlegi zenei társát, akinek már korábban is nagy kedvence volt egyébként, az a világ, amit Miles Smith képvisel. Neil Horan pedig nem csak a hangját adta hozzá, hanem társszerzőként is beszélt a munkába is, közben a két zenészből közeli barátok is lettek egyébként, ahogy nyilatkoztak egyes interjúikban. Mostában komoly lendületben vannak amúgy, idén például Ed Sheeran amerikai turnéján is főzenekarként felléptek, és mindkettőjük életében hát egy igazán szuper felívelés ez a 2026-os év, úgy néz ki. Most a Drive Safe, a közös munkájuk érkezik.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.

0: Ato és a Turn the Lights Off itt a Rádió 88-ban, és hát ma este nem, hogy lekapcsolódnak, hanem kigyúlnak a fények, majd a szegedi ifjúsági napokon ez egészen biztos, és a következő pár nap és pár óra azért hoz még izgalmakat, nem csak a fesztiválon, hanem a rádióban is, ugyanis itt van a Singli 88 kampányunk, vagy egy bulizótársat, vagy éppen egy partnert keresünk Zsoltnak most ezúttal valamelyik estére, aki jelentkezett hozzánk, és már itt is van velem a vonal túlvégén. Szia Zsolt, köszöntelek az adásban!
1: Ja, szia! Én is üdvözlök mindenkit!
0: No, hát akkor, ahogy megbeszéltük, kérlek mutatkozz be egy pár szóban, illetve, hogy milyen vehemenciával rendelkező, mondjuk az hölgyet keresnél magad mellé, és melyik koncert a kedvenced, ki vagy te, mit lehet tudni rólad?
1: Szegedről telefonálok 44 éves férfiként, hát igazából alkatilag inkább egy sportos, magas alkat, és mai vagy holnapi napra szeretnék igazából ingliként csatlakozni ez az alkalomhoz, és akár Majka, akár a Biolex, akár a BSV érdeklődési területe az számomra kedvező. Igazából baráti, kisebb baráti társasághoz is csatlakoznék szívesen, ismerőseim nálam is megjelennének, és erre igazából várom azoknak az érdeklődését, akik szívesen benne vannak egy ilyen remek hangulatú pörgős buliba.
0: Szerintem akkor jól összefoglaltuk, hogy kit keresel magad mellé, nagyon szépen köszi, hogy ezt elmondtad, és remélem, hogy nem sokára beszélünk még. Hölgyek, urak, lehet jelentkezni, 30 299 88 88, ide várjuk tehát a voksokat, hogyha valaki menne mondjuk egy napi jeggyel a színre Zsolttal bulizni egyet. Köszi szépen, hogy itt voltál, és beszéljünk még.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Jelentkezünk, szia-szia, szép napot neked is, ciao-ciao. Nos, hát akkor el lehet jelentkezni, várjuk tehát SMS-ben 0630 299 88 88, és remélhetőleg összetudunk egy jó bulizás erejéig kötni valakit Zsoltival. Itt 88-ban pedig a Balassiba zenét pörgetem már is a fesztivál kedvencek között, a Row Wasn't Been a Day is felcsendül.

0: usual pörgős zenéje, ez volt a Move Into The Sun itt a 88-ban. Nem hagyunk jó zenék nélkül, természetesen a folytatásban sem. A Hello Szeged az ebédidőben is pörgeti a hangulatot. Nem sokára Olivia Dean is itt lesz majd velünk. Érkezik a Man I Need című kedvenc tőle. És egy korábbi nagy kedvencünk, a 90-es évek végéről az Ace of Base lesz velünk. Life is a flower, elejétől a végéig, az összes dal itt a 88-ban mindjárt.
1: Ingatlan percek a Rádió 88-ban.
0: A szakemberek szerint a lakás vagy ház kiadásakor a mindenre kiterjedő bérleti szerződés fontos dokumentum ahhoz, hogy a bérbeadó és a bérlő kapcsolata zökkenőmentes legyen. Ez nem ügyvéd által készített és ellenjegyzett dokumentum, de érdemes kiadásban tapasztalt ingatlan irodával elkészítetni. Nem csak letölteni valahonnan, hiszen sok olyan paraméter, szempont van, amire elsőre nem is gondolnánk, és jó figyelembe venni a későbbi problémák elkerülése véget. Fontos például eldönteni, szeretnénk-e kiköltözési nyilatkozatot a bérlőtől. A kiköltözési nyilatkozat egy bérlő által tett egyoldalú közjegyző előtt tett nyilatkozat, ami biztosítja azt, hogy a szerződés megszegése esetén a bérlő az ingatlanból kiköltözik, vagy éppen kiköltöztethető a későbbi problémák elkerülése véget.
1: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.
0: 18.30-tól indul a Rakpart 62-n, ma is a Túlpart Fest, ezúttal metálnapot tartanak majd. 17 órától az állatkertek éjszakája a Vadasparkban várja az érdeklődőket, és bulizhatunk is a színen. DJ Snake, Majka, Bály Alex és a Slep, Daniel F. és Punani Masszív fellépések ma sorban. Jó szórakozást kívánok!
2: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Na ez az. Let's go.
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt. Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
5: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88! Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
5: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
2: Megér-

0: létszámon.
1: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
2: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
1: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
3: A lakásavató, a kerti partik, a családi vacsorák, átvérasztott éjszakák és az első kéznyomok a falon. Egy otthon nem csak 4 fal, hanem emlékek, történetek, egy élet része. Ha eljött az idő tovább lépni, nem mindegy, hogy ki vesz részt ebben a folyamatban. Bízd az eladást olyanokra, akik nem csak értenek hozzá, de érzik is, ami történik veled. A te otthonod, a mi szenvedélyünk. Art Home Ingatlan. www.arthomeingatlan.hu.
4: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
5: Hello Szeged! Passzold a véred!
6: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
5: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-ek idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
6: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
5: Részletek szegedsport.hu.
7: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
8: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika. Szeged, Jósika utca 4.
9: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
10: Szívbelépő megvan. Csajok, pasik, haverok megvannak. Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
11: Ez reklám volt.

0: Rádió 88, az életünk része itt a Hello Szeged. Egy hallgatónk, Zsolt pedig már várakozik a vonalban. Nemrég beszélgettünk is vele, a Szingli 88 kampányunk kapcsán megismerkedhettünk egy-két dologgal veled kapcsolatban. Gondolom sejted már, hogy miért hívhattalak.
1: Igen.
0: Azt megtudhattuk, ugye, mert hogy szeretnél menni bulizni, legyen szó szombatról, vagy péntekről akár. Egy magas, jóképű férfiről van szó, péntek, szombat is szóba jöhet. No, hát képzeld el, vártuk ugyebár a jelentkezéseket a 32998888-as, és jó hírrel tudok most telefonálni.
1: Oké, jó.
0: Na, hát akkor mondom is a részleteket. Úgy nézünk ki jelenleg, sajnos telefonvonalban nem tudlak összekapcsolni most titeket, hogy beszélgessetek, ugyanis Ani, vagyis Anett dolgozik jelenleg, de ő jelentkezett ugyancsak, hogy szombaton menne egyet bulizni, és kettőtöket tudnánk összekötni. Annyit tudunk róla, hogy egy középkorú hölgyről van szó, és a szombati nap nagyon szimpatikus neki.
1: Nagyon jó. Örülök.
0: Na, hát így
1: és
0: ezzel.
1: Itt arra persze, akivel találkozok a vendégem nyilván, aki szóba jön ebben az ügyben, tehát nyilván a partnerem, vagy akár aki most ti, akivel így beszélgetek, úgyhogy egyet erre kocintunk.
0: Jól van, oké, legyen így, mindenféleképpen örülök, hogy sikerült összehozni így ezt a dolgot. Hát a pontos részleteket azt még egyeztetjük majd így azért adáson kívül, tehát mindkettőtökkel azért leütjük még itt a dolgot mindenféleképpen, csak gondoltam azért ezt a jó hírt megosztani veled, és hát a hallgatókkal is, hogy sikeres a kampány mindenféleképpen. No, Zsolti, akkor jelentkezünk majd még a szombati napi jegy, így most már biztos, hogy a tied, illetve Anette is, szóval nektek így gratulálunk, hát hogyha is munka közben azért elcsípte így a rádiót. Szóval köszi, hogy jelentkeztél, és szuper jó bulizást! Yes, oké, várunk a standunknál, vagy szombaton találkozunk, pacsizzunk egyet. Minden jót!
1: Sziasztok!
0: Ciao. A játék pedig a következő órában is folytatódik, nem sokára ismét bemutatkozik egy szingli a műsorunkban, a Hello Szeged a következő 60 percben is veled, és hát a hétvége időjárására is érdemes rápillantani, mert hogy jó dolgokat láthatunk benne, 32-34 fok valószínű, erősödik a kánikula, és a bulizás mellett azért a hidratáltságunkra is figyeljünk, a sárga figyelmeztetést kiadták hőségre.
2: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája. Hello Szeged!
3: Ez a Hello Szeged!
2: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
3: Lottika Mixer! Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
2: Szépen keverve, nem sietősen.
3: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
2: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88, az életünk része.
4: Vigyázz az italodra, fesztiválozás közben sose hagyd őrizetlenül a poharadat, figyelmeztetnek a rendőrök. A bulikon időről időre felüti a fejét a spiking nevű jelenség, amikor valamilyen tudatmódosítószert kevernek a figyelmetlen áldozatok italába. Csordás Zsanett, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, ez könnyen megelőzhető, ha nem fogadsz el előre kevert vagy bontott italt idegen személyektől.
5: Ha mégis

0: Magára marad az italunk, a legbiztonságosabb, ha inkább újat kérünk. Figyeljünk a barátainkra is, és ha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy szokatlan tüneteket tapasztal, kérjünk azonnal segítséget. Vigyázzunk egymásra, hogy a fesztivál valóban a gondtalan szórakozásról és a biztonságos hazatérésről szóljon.
1: Hétfőtől változik a forgalmi rend a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton. A kamaratöltési úti csomóponttól Szüreg irányába a lehajtón, a műszaki szaküzletig egyirányú lesz a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul mindkét irányban közlekedhetnek. Az utána következő szakasz a 178-as számnál található főúti útcsatlakozásig zsákutca lesz a belváros felé, kétirányú forgalommal. A szegedi önkormányzat azt kéri, figyeld a kihelyezett jelzőtáblákat és körültekintően közlekedj. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. A határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. A legtöbb jelentkezőt a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel. A felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót a besorolási döntést követően küldik ki a felsőoktatási intézmények. És egy gombos tűt sem lehetett lejteni a tömegben, annyi ember gyűlt össze a minap a spanyolországi Buñol utcáin az éves La Tomatina paradicsom csatán. Teherautókról került a tömegbe a tonnányi túlérett paradicsom, amelyet a résztvevők egymásra haigáltak, miközben a fehér pólók pillanatok alatt rózsaszínre és vörösre váltottak. Mindehhez popzene szólt a hangszórókból, mintha a városközpont egyetlen hatalmas paradicsomos bulivá alakult volna. Az idei eseményen mintegy 22 000-en vettek részt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Bármit láttál, várjuk a közlekedésről szóló híreidet, SMS-ben és telefonon is. 0630-299-88-88 a számunk. Érdemes figyelni Újszegeden, főként majd a késő délutáni órákban, ugyebár arrafelé, de a Bérkert utcában is dolgoznak egyébként, és a Derkovics fasoron is zajlik még a vízvezeték rekonstrukciós munka, de a Sándorfalvi úton is érdemes figyelni a szakemberekre, ugyanis ott is igen nagy munkálatokba kezdtek. Hajts óvatosan mindenhol, balesetmentes közlekedést a 88-al.
3: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: Nagy szegedi fesztivál kedvencek, ezekből nem lesz hiány. Vasárnap estig összegyűjtöttük az összes előadót, aki már járt itt, vagy jár majd Szegeden, és lejátsszuk a legjobb zenéiket. És nem sokára a Szingli 88 kampányunk újabb állomásához érkezünk, most pedig Naughty Boy érkezik.

0: Rádió 88-ban.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok legújabb dalunk itt a Rádió 88-on.
0: Szeged,

volt a American Boy itt a Rádió 88-ban. Veled a Hello Szeged, nem sokára pedig hozunk egy játékot is. A Szingli 88 kampányunkban nem sokára bemutatkozik valaki, és lehet majd jelentkezni, hogy ha buliznánk vele egyet, ez pedig napi jegyeket érhet ugyebár a Szegedi Ifjúsági Napokra, szóval idén így szeretnénk kedveskedni. Mindenkinek egy jó buli partnert és egy jó társat keresünk majd nem sokára, tehát a részletei ennek is elérhetők egyébként weboldalunkon, ahogy elérhetők nálunk a jó szegedi kedvencek is. Egy nagyon jó szegedi kedvenc szól most, mert a Rádió 88 zenei tesztjeiből is kiderült ez, hogy nagyon kedveljük a most érkező McLamar és Ryan Lewis dalt, a Can't Hold Us című kedvencet, és hogyha már említettem a rádió weboldalát, akkor a rádió88.hu/zene oldalra is érdemes ellátogatni, hogyha elmondanád a véleményed a dalokról, ezzel pedig nyerhetsz is egyébként a rádió88.hu/zene oldal, tehát amit érdemes meglátogatni, most pedig a Can't Hold Us szól.

0: brazil DJ állok itt a fesztivál zenék hétvégén, ez volt Deep in Your Love itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. A Single 88 kampányunk egy újabb állomásához elérkezve pedig ezúttal Krisztián van itt velünk a vonalban bemutatkozni. Szia, szia!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Nos,
1: Krisztián vagyok.
0: Hát egy jó napi jegyről lenne szó, ugye bár a te esetedben is. Mondd el kérlek, hogy milyen koncertre buliznál, kivel buliznál, és hogy milyen alkat vagy te, illetve hogy hogy lehet téged elképzelni és ismerni.
1: Leginkább a nemzetközi sztár érdekelne, Swaley, de igazából a hazai előadók közül is Eli Junior, OJ Floor, vagy akár Pogány induló is érdekelne. Magamról annyit, hogy 25 éves vagyok, szegedi lakos, 183 centi magas vagyok, közepes testalkat, barna szemű, és még annyit tudni rólam, ami talán a fekete leves címszó, hogy soha nem voltam még a színen, úgyhogy ez egy hatalmas élmény lenne számomra, hogyha megvalósulna.
0: Na, és milyen partnert keresnél bulizni, vagyis hogy milyen beállítottságú embert, erre vagyok kíváncsi, ki lenne neked a szimpatikus?
1: Na, igazából túl nagy elvárásaim nincsenek, talán az, hogy hasonló korú legyen, hasonló érdeklődési körül, tehát tudjunk jobb bulizni ugyanazokra a koncertekre, mint amiket itt leírtam. Igazából nagyjából ennyi, érezzük jól magunkat.
0: Oké, és nagyon szuper, hát köszi szépen a bemutatkozásodat, akkor lehet jelentkezni ismételten itt a lehetőség. 30 299 88 88 az SMS számunk, ahova várjuk tehát a jelentkezést egy jó közös bulizásra a Single 88 kampányunkban. Krisz, remélem, hogy nem sokára ismét összecsörgünk, és akkor összehozunk egy jó partit neked valakivel. Én köszönöm szépen, hogy bemutatkoztál, és beszéljünk még, azt kívánom.
1: Oké, és köszönöm szépen, hogy hívtál.
0: Minden jó, csörgünk majd még, szia-szia!
1: Köszi, ciao-ciao!
0: Várjuk tehát a jelentkezéseket SMS-ben 32998888, most pedig az Imagine Dragons zenével folytatjuk, ez már a Radioactive.

0: Lil Nas X és a That's What I Want itt a Rádió 88, veled pedig a Hello Szeged szól, és tart ki a munkaidő közben is, illetve itt volt velünk nemrégiben Krisztián is, aki bemutatkozott adásban, és egy bulizásra kapható partnert keres, egy kicsit fesztiválozni, megnézi néhány akár magyar koncertet, akár külföldi fellépőt, ehhez pedig partnerként Nándi már itt várakozik velünk a vonalban, de most csörgettük Krisztiánt is, és a telefon vonalban, ahogy nézem, fel is vette a telefon. Szia Krisz, itt vagy?
1: Igen.
0: Nagyon szuper, nem titok, nem egyedül vagyok a vonalban, lehet talán a telefonod is kijelezte. Találtunk neked egy parti, egy buli társat, egy férfi úriembert, aki ugyancsak szórakozna a szegedi ifjúsági napokon és társaságot keresne. Nándi van itt velünk a vonalban, hello.
2: Hello, szia.
0: No, hát hogyha benne lennétek mindketten egy közös partizásban, élményszerzésben, akkor tudnánk mindkettőtöknek adni egy-egy napi jegyet. Az a kérdés csak, hogy összetudtok-e haverkodni egyelőre most így telefonvonalon keresztül telefonhívás szempontjából.
2: Így hang alapján szimpatikus volt az úriember, szerintem igen, egy jót tudunk budizni.
0: Na, jól van. Nándi, mit lehet róla tudni? Egy kicsit te is mutatkozz be, mert ugye Krisz esetében ez adásban azért megvolt már nem régiben. Rólad mit lehet tudni?
2: 30 éves vagyok, kereskedelemben dolgozok értékesítőként, és jelenleg egy barkácsáruházban vagyok.
0: Egyébként milyen koncertek érdekelnének a legjobban, vagy milyen zenei beállítottsággal rendelkezel amúgy?
2: Hát igazából elég vegyes. Magyart is hallgatok, külföldit is.
0: Hát ez nagyon szuperül hangzik.
2: Elég sok mindent szeretek, szóval tényleg inkább a buli a lényeg.
0: Ez jól hangzik, abból a szempontból, hogy Krisz is több magyart is megjelölt egyébként, akikre kíváncsi lenne és akiket megnézni. Tehát akkor ebből lehet tényleg egy tök jó haverkodás, egy tök jó bulizás. Hát akkor gratulálok, sikerült összehozni, nálatok van egy páros napi egy színbelépő. Gratula, gratula, és hát akkor jó bulit kívánunk a 88 nevében.
1: Köszönjük szépen.
0: A részletekkel kapcsolatban pedig természetesen adáson kívül majd még beszélgetünk, maradjatok vonalban, és megbeszélünk mindent, jó?
2: Jó, kérem.
0: Itt a 88-ban pedig már is program lehetőségekkel folytatjuk majd. Abban a pillanatban holnapi programok, majd a szegedi ifjúsági napok esetében a Pogány induló Jude Law és Sway Lee fellépése is vár ránk, de itt lesz majd Tideni, és a Blaha Louisiana is koncertezik, majd a szombat alkalmával a Tisza bal partján DJ Liveset Dusannal este 9 órától indul majd a Bárkában a csapatáska, és a Túlpart Fest csibűtnappal vár majd este 6 órától a Rockpart 62-n, de a Patkó Lovas Színház Mórahalban a Szépség és a Szörnyeteg előadásával is készül 19.30-tól. Ezek voltak a szombati programok.
3: Támogatta a Prémium Piac. Él és kamra Szeged kapujában.
4: Dani, Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
5: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
5: De, csak azt hittem már elmúlt.
6: Kedzo meg a Dani újra együtt.
3: Őszintén, humorral, Szegedről.
6: Kedzo meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
6: A Szegedi Domtér téged is vár.
7: Jelentkezés www.gfe.hu.
8: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
9: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
6: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88. Az életünk része.
10: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
0: Színbelépő,
6: megvan.
0: Csajok, pasik, haverok,
6: megvannak.
0: Buli,
6: na-na.
0: Kocsikulcs,
6: na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
6: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a 88, a Hello Szeged végéhez értünk most, de nincs megállás. Érkezik a Lottika Mixer. A következő két órában is együtt rádiózhatunk üdv a fedélzetten. A mikrofonnál Bürgés Dávid, töltsük együtt a délután hátra lévő részét is.

0: következő két órában is együtt rádiózhatunk. Üdv a fedélzeten, a folytatásban is a mikrofonnál Bürgés Dávid. Hogyha tart még a munkaidő, vagy éppen már otthon tevékenyket, ehhez is hozzuk a jó szegedi kedvenceket, hasznos infokat, érdekességeket, már is jönnek a friss hírek, az országvilág hírei, és hogyha már friss hírek, akkor érdemes ránézni az időjárásra is, hogyha mennél vagy mennétek valamerre a hétvégén, akkor ez tökéletes nyári időben lehet majd megtenni. 32-34 fok a valószínű Szegeden, erősödik a kánikula, közepesen felhős ma az időjárásunk, néha elbújik a nap, de egyébként ez a hőmérséklet értékeket nem befolyásolja. Szóval programokra fel a hétvégén, és indul a Lottik a mixer is.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Lottik a mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
3: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
2: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
3: Nincs még színjegyed?
1: Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
2: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
3: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
2: Bejön? Ne csak hallgasd, írd rá! Pontosabban nekünk!
3: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
2: Szingli!
1: Szingli 88!
3: Találd meg, akivel jobb lesz a szín.

0: A La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház évada. Giuseppe Verdi műve a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével látható és hallható a Nagy Színházban szeptember 25-től. Barnák László, a színház főigazgatója elmondta, a felkészülés már májusban elindult, hogy a szerelmi történetet az évad kezdetére a színpadra állítsák.
1: Nagyon intenzív munkával elindult a próba folyamata az új évadunkban. A Traviata mellett a Figaro házassága, az Oliver című musical, Victoria című operett, vagy éppen a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című

0: presser mű is becsalogathatja a nézőinket a kis színházba vagy a nagy színházba.
1: Deciméteres nagyságrendű vízszint csökkenés várható a Tisza alsó szakaszán. Az Ativizik a közösségi oldalán azt írta, hogy kritikus szintre apadnak a folyami vízkészletek. A kialakuló vízkészlet gazdálkodási helyzethez hasonló állapot a folyó ezen szakaszán korábban nem alakult ki. A szivattyú telepek üzeme ellehetetlenülhet. Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hatóság elnökének. Unger Annát 137 igen, 7 nem szavazattal egy tartózkodás mellett választották meg. Nyomozati helyettese Tasnádi Katalin ügyész. Ezzel elindulhat a Tisza főkampány ígérete, az Út a börtönbe program és a kormányzati tervek szerinti tisztító tűzművelet. A szavazás előtt kivonult az ülésteremből a Fidesz-KDNP szinte minden képviselő, mert tiltakozásul bojkottálták a folyamatot. És elfogták és börtönbe vitték a Fekete Vonat körözött énekesét. A Beat művész néven ismert Fehér Tibort azért keresték, mert nem kezdte meg korábban kiszabott fogházbüntetését. Az énekes a körözés megjelenése utáni hajnalban a 8. kerületi rendőrkapitányság épülete előtt készített videót arról, hogy bár megpróbálja feladni magát, sehogy sem tud bejutni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al jövő hétfőtől érdemes figyelni egy forgalomváltozásra. A 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton változik a forgalmi rend. A kamaratöltési úti csomóponttól Szőreg irányába a lehajtón a műszaki szaküzletig egyirányú lesz a szervízút, azonban a kerékpárosok változatlanul mindkét irányban közlekedhetnek. Érdemes így készülni, hogyha pedig van infód, várjuk azt 30-299-88-88, hívj itt vagy írj SMS-t, jó utat! Ebben az órában is veled a 88 hozzuk a munkaidő utolsó óráihoz is a szegedi kedvenceket, vagy éppen már a péntek délutáni otthoni időtöltés mellé is. Megyünk a Becky Hill, a fesztivál kedvencek sorát gyarapítják dalukkal, itt a Lose Control!

0: Mit vegyél fel?
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-al tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a szín is a

0: Alex Warren zenéje szólt, ez volt a Fever Dream itt a Rádió 88-ban. Ő igaz, hogy még nem koncertezett Szegeden, de hát ami késik, nem múlik, és akkor itt dörzsölném is a markomat, hogy még ilyen nagyszerű nevek is előfordulhassanak Szegeden, de hát ebben biztos is vagyok, hogy a következő évek is rengeteg izgalmat tartogatnak, mint a két fesztiválunk szempontjából, és hát minden fesztivál remek szereplője By Alex csapatával, a fesztivál zenéink közül természetesen az ő dalaik sem maradhatnak ki. Egyébként egészen vasárnap estig hozzuk ezeket a szegedi kedvenceket, amikkel akár a fesztiválra hangolódhatsz, vagy felidézheted egy-egy ilyen bulis pillanat emlékét. Most tehát By Alex és a Slap, így hagysz el a Lottika mixerben.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Sam Smith és a Diamonds itt a Rádió 88-ban, ez a Lottika Mixer. Hogyha tetszett ez a dalunk, akkor szavazz róla a Rádió88.hu-n, vagy a mobil alkalmazásunkban folyamatosan jöhetnek az aktuálisan szóló kedvencekre, a lájkok vagy a diszlájkok is, persze, hogyha éppen az a dal nem jött be, de még inkább elmondhatod a véleményed is kifejtheted bővebben a hetente jelentkező Rádió 88 online zenei teszteken. Rádió88.hu per zene az oldal, ahova ismételten csak érdemes ellátogatni. Jövő héten szerdán ismét sorsolunk, addig pedig az aktuális 20-as zenei listánkról te is elmondhatod a véleményed, ráadásul nyerhetsz is, tehát nem babra megy a játék, a tét ezúttal a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre szól, ide nyerhetsz páros belépőt, hogyha kitöltöd a Rádió 88 online zenei tesztjét. Most pedig egy pörgős dal, Arnold, Fripsifer Ultra és a Talk to You.
1: Egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
2: Another feat, 54 Ultra. Talk to you.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A kerti partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk rész.

0: hogyha már fesztivál kedvencek, akkor természetesen innát sem lehet kihagyni a sorból. Ez volt az I Will Be Waiting keleti szomszédaink aranytorkú énekesnőjétől, aki néhány évig nem nagyon hallatott magáról, viszont az elmúlt esztendők azért nála is arról szóltak, hogy sorra hódítja meg a zenei listákat, és hát erre mi sem volt jobb példa, mint az elmúlt pillanatokban hallott I Will Be Waiting, tehát a Rádió 88-ban, és programokból nem lesz hiány a mai nap alkalmával sem, érdemes lehet ellátogatni. Este 7 órától mondjuk a szegedi csillagvizsgálóba, itt péntek esti csillagászatra várnak majd 3 órában, aztán itt a Bárkában a program DJ Liveset Janettel este 9 órától, a Túlpart Fest pedig a Rakpart 62-n 18.30-tól indul, de 17 órától is várnak a szegedi Vadasparkban, állatkertek éjszakáját tartanak majd ezúttal, és hát itt a szín DJ Snake-kel, Majkával, Bájelekszel és a Sleppel. Jó szórakozást kívánok minden program lehetőséghez!
1: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Új ajtó, új ablak kell, akkor van egy jó hírünk. A Szatymazi utcai Bodrogi Bau megújult nyilászáró bemutató termében élőben nézheted meg a kínálatot. És ha előtetőt keresel, abból is nagy választék vár, ráadásul készletről azonnal. Keresd a Bodrogi Építési és Barkácsáruház új nyilászáró bemutató termét Szegeden, a Szatymazi utcában. Újházbodrogi.hu.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
6: Ingyen sör? Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy a Sfix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
1: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
3: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
7: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
8: Mi a fenének fizetsz azért, hogy eladd az ingatlanod? Investpec.hu. Itt térképen látszik, nem csak kisbetűsben. Ingyen van, oda csapsz és kész. Tedd föl most! Aztán nézd, hogy csörög a telefon. Investpec.hu. Ne legyél már balek.
9: 29.990 forint helyett. Most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: A fesztivál már otthon elkezdődik. Készülő Szeged kedvenc zenével.
1: Rádió 88, az életünk része.
0: Az életünk része.
2: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is én nyílom.

0: Ez a 88, kellemes péntek délutánt és hasznos időtöltést, akár a munkában, akár pedig otthon tevékenykedve már. Remélem a hétvégén azért némi szórakozásra is lesz majd időd és alkalmad. Ehhez pedig hozzuk a program lehetőségeket a következő órában is, természetesen a Lottika Mixer veled még a munkaidő legvégéig. Rengeteg program lehetőség, sok jó zene és természetesen az infók, akár az időjárásról, hogyha már a hétvégi programokat emlegettem, hát nyugodtan lehet menni a szabadban is, tervezi programot. 32-34 fok lesz a Napfényvárosában, közepesen felhős időnk lesz, tehát az a nagy tikkasztó hőség és az a nagy kánikula sem lesz majd. Én pedig azt kívánom, hogy rádiózzunk együtt még a következő órában is.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Az. Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálintká Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.

A prémium italok és koktélok kapnak főszerepet szeptember 3-a és 6-a között a Szegedi Múra Parkban. A 4. Gin és Rum Gastrofesztiválra rengeteg sztárséfet és fellépőt hívtak meg, de az élőzenei produkciók és a

0: Gasztró bemutatók mellett exkluzív italkóstolók is várják a kilátogatókat. Bodó Attila, a szervező bárka tulajdonosa elmondta, a 4 napos programsorozatot egy látványos ejtőernyős megnyitó teszi különlegessé.
1: Próbáljuk hagyományokat őrizni, ugye Szegeden nincs már repülőnapok, nincsen már Halli Fesztivál, nekünk lesznek repülős programjaink, idén a Heliforce, egy helikopteres bemutató lesz vasárnap, és a halat és a szegedi pontyot és a piros paprikát építjük be a gasztró kiállítók a termékeikbe.
0: Ismét bezár a Tiszavirág Hotel és Kávézó. Legutóbb 2022-ben függesztette fel működését a hely határozatlan időre. Ezután 2024. augusztusában nyílt újra, ám idén nyár végén ismét lakat kerül rá, és el is adják az épületet. Az 1895 négyzetméteres teljes berendezéssel meghirdetett ingatlanért 990 millió forintot kérnek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. És etikus dalt írt a Hősök és Kurta. Bár Menta és Kurta régóta jó barátok és korábban többször dolgoztak is együtt, az Etika az első, amelyet közösen készítettek. Az Etika című dal a felszabadult nyári hangulat mögött a szókimondást sem nélkülözi. A humorához pedig MC Isti jellegzetes mondatai is hozzájárulnak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: Jó, tehát a 88-al is balesetmentes közlekedést, bármit láttál, tapasztaltál, várjuk a híreket. Jövő hétfőtől forgalmi rendváltozás a 43-as főút Makai úti szakaszával párhuzamos szervízúton. A kamaratöltési úti csomóponttól Szöreg irányába a lehajtón, a műszaki szaküzletig egyirányú lesz a szervízút, a kerékpárosok viszont mindkét irányban közlekedhetnek változatlanul. Erre érdemes felkészülni, ha arra jársz. Bármit láttál, pedig ma is várjuk a híreket. 30-299-88-88 az elérhetőségünk. Jó utat!
3: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárdbár.
2: Ebben az órában is veled a Lottika Mixer és a fesztivál hangulat is egyre jobban körvonalazódik. A zeneinkben is vasárnap estig játsszuk a nagy fesztivál kedvenceket. Most pedig nyitjuk ezt az órát a Dracula című dallal. Itt van Tame Impala és Jenny közösen elsők.

Nálad a 88 és a Lottika Mixer szól a munkaidő utolsó pillanataiban, vagy már éppen az otthoni délutáni elfoglaltságot közben, mi pedig egészen vasárnap estig összegyűjtöttük azokat az előadókat, akik fesztivál kapcsán jártak már a városban, és a legjobb zenéiket le is adjuk vasárnap estig a most érkező és a most már aktuálisan futó tematikus hétvégénken. Jason Derulo éppen 2022-ben dobta fel a Tiszabal partját és a Szegedi Ifjúsági Napok színpadát. Érkezik most tőle az Acapulco, itt a Rádió 88-ban a fesztivál zenék hétvégéjét kiegészítve.

0: Lady Gaga egy szegedi kedvenccel, amit nagyon szeretünk itt a Napfényvárosában. A Rádió 88 online zenei tesztje is rámutattak erre. Töltsd ki te is a tesztet, radio88.hu/zene az oldalunk elérhetősége, és válaszd be a kedvenc dalodat te is a listából, ahogy az Alejandro is szólt például. Lehet, hogy éppen a legközelebbi munkaidődben már a te kedvenced is tud szólni, és hogyha kitörtöd a Rádió 88 zenei tesztjét, akkor páros belépőt is elvihez tőlünk a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Jövő héten szerdán ismét sorsolunk, keddig tart az aktuális zenei felhozatal a radio88.hu/zene oldalon. Most pedig lássunk rá arra, hogy mit hoz majd a holnap a Napfényvárosába. Egyrészt rengeteg fellépőt a szegedi ifjúsági napokon. Érkezik majd például Pogány induló Jude Law, de a külföldi sztár fellépő Swaley is színpadra lép majd. Érdemes lehet emellett pedig a véradás lehetőségével is élnünk, ugyanis Csengelén a mezőgazdasági családi napon 9 és 12 óra között tudunk segíteni majd. Erről se feledkezz meg semmiféleképpen. Hogyha pedig a névnapos ismerőseinkről sem szeretnénk megfeledkezni, akkor holnap a Beatrix és az Erna nevű kollégákat, ismerősöket, barátokat illő köszönteni. Az időjárás szempontjából pedig egész hétvégén nem lesz panasz, holnap is 32-33 fok érzékelhető majd a Napfényvárosában.
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész.
0: Az info után pedig vissza a szegedi kedvencekre, nem is akár milyen szegedi kedvencekre, a fesztivál zenei hétvégénken. Vasárnap estig hozzuk azokat a dalokat, amik remek emlékcsomagot adhatnak. Most éppen tavalyról Sam Felt fellépése kapcsán itt a Far Away From Home.

0: nincs nyári buli.
1: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
2: Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak.
0: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
1: Szeged, Rádió 88.

0: Jennifer López és a Let's Get Loud a Rádió 88-ban. Van program bőségesen a mai napunkra is. Nézzük, hogy mi szerepel a kínálatban. Például este 7 órától a Szegedi Csillagvizsgálóban várnak a péntek esti Csillagászat nevű programra. Az Unicorn is legendája a Patkó Lovas Színház. Murahalmi színpadán kerül majd a Porondra 19.30-tól. DJ Live Set este 9 órától szórakozhatunk a Bárkában is, de a Tulpart Fest is vár. Metal nappal a Rakpart 62-n például. A Szegedi Ifjúsági Napok Bajka, Báj Alex és a Slep és Daniel Fi fellépését is elhozza majd. De itt lesz a külföldi sztár fellépő DJ Snake is majd a színpadon. Jó szórakozást kívánok a program lehetőségekhez mára.
1: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.
2: Dani.
3: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
6: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
5: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sálosi utca 11.
1: Bőrönd, naptej, napszemüveg,
4: és a Rádió 88. Tösd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
1: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
7: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
8: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-éig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
9: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
10: Hello Szeged! Passzold a véred!
11: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
10: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZ-ek idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
11: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
12: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
13: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
14: Színbelépő? Megvan. Csajok? Pasik? Haverok? Megvannak. Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon! Mi
15: elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
16: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
17: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nem csak a fesztivál kedvencek miatt lesz ilyen hangulatú a következő pár óra, hanem azért, mert a szegedi ifjúsági napokról jelentkezik a Let's Go ma délután. Én búcsúzom a mikrofonba, Bürgés Dávid szólt. További szép napot és jó hétvégét kívánok előre is.

0: és neked is, hogy a Rádió 88-al tartasz. Így péntek délután én Bálint K. Gergő vagyok, és indul a Lucky Let's Go. Ismét a szegedi ifjúsági napokról, a Rádió 88 sátrából szól a műsorunk egészen este 8-ig. Van, aki még éppen a partfürdő fürdőjellegét használja ki, és lassan készülődnek azért a fesztiválozók a ma esti koncertekre is. Egy biztos, az időjárás ismét barátunk lesz, majd enyhébb lesz a lehűlés az esti órákban. Legfeljebb 22 fokra számíthatunk majd, holnap pedig 33 fok kíséri egyébként a napunkat. Fázi tehát biztos nem fogunk, felhők, esetlegesen némi csapadék majd legfeljebb este felé várható. Nálunk most a hírek, utána pedig folytatja The Weeknd itt a 88-ban.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezetem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
5: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Már a vacsorán jár az eszed? Rendelj a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
7: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
1: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacce.com e-mail címre.
8: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
9: Tudod mit? Ne sírj, hogy nem veszik meg a telket, ha senki se látja. Az investment.hu-n térképen mutasd meg, hol van, mekkora, mennyit ér. Ingyen van, de nem örökre. Ha okos vagy, feltöltöd az investmapre. Ha nem, maradsz a háttérben.
1: Ez reklám volt.
10: Oltófallal, kvízkérdésekkel és szerencsekerékkel is találkozhatnak a Coca-Cola szín tűzmegelőzési bizottsági sátrához látogatók. A katasztrófa védők emellett sok hasznos információval készültek, amik veszélyhelyzetben akár életet is menthetnek. Dudás László, a Csongrád Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettese hozzátette, minden nap legalább 5-6 munkatársuk kint dolgozik a standnál, akik minden kérdésben a fesztiválozók rendelkezésére állnak.
11: Itt elsősorban kvízkérdésekkel várjuk a résztvevőket, vagy saját telefonnal, vagy általunk biztosított tablettel, egy applikációval lehet kérdésekre választ adni, majd ezt követően pedig szerencsekerék pörgetésével fesztivál ajándékokat tudunk adni.
10: Ellopta a buszsofőr táskáját egy megyebeli férfi, börtönbe kerülhet. A férfi még tavaly novemberben egy távolsági buszra felszállt hajnalban. A vezető mögötti ülésen talált egy kézitáskát, amit a sofőr az előző napi bevétellel, váltópénzzel és a tahográf koronggal együtt véletlenül ott hagyott. A férfi ahelyett, hogy a vezetőnek ezt jelezte volna, ellopta a táskát, majd leszállt. A vádlott, mivel többszörös visszaeső, börtönbe is kerülhet. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését

0: ismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. És 4000-en húznak a helyére egy 400 tonnás, háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csaknem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik be. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A város több pontján egyre sűrűbb forgalomra lehet számítani, ezek közé tartozik például a Régi Híd és környéke. Itt Újszegeden a fesztiválra ma délután is valószínűleg sokan érkeznek majd. Rendőrök mérnek az Izabella hídnál. Köszönjük a Trafipaxról szóló információt Attilának, és a 47-es számú főúton a városba haladó forgalom ismét szépen feltorlódott, ha ezt lehet szépnek nevezni, lassabb a bejutás emiatt tehát Szegedre. A közlekedési infódban megírhatod SMS számunkra a részleteket. Jó utat!
2: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
1: Amit The Weeknd mostanában az európai aréna turnéján elpuffogtat hangerőben, teljesítményben, az szinte elképzelhetetlen számunkra. Take My Breath című zenéje jön most itt a Lucky Let's Go-ban.
2: Ez a Lucky Let's Go.
3: Ez a Lucky Let's Go.
2: Élőben a szélről.

0: Jó kis dalok. Itt a Rádió 88 és a Lucky Let's Go-ban is azért van egy kis zenei aláfestés ma is, hiszen tőlünk nem messze, például az egyetemi színpadon is elindult menetrend szerint a program. Számos koncert a mai napon, ezekről majd nem sokára kicsit részletesebben innen a Szegedi Ifjúsági Napokról, és nagyon sok mindent tervezünk mára, érdemes együtt tölteni a délutánunkat. Vendégül látjuk majd a fellépők közül például a Blues Brothers énekesét, de az Imago Mundi is jön majd hozzánk, mielőtt színpadra lépnének. Szeretnénk utána járni annak, hogy a vidám parkosok mit élnek át abból, amit mi valószínűleg egészen másként élünk meg, ugye ilyen adrenalin fröccs előcsalogatás szempontjából számos eszközre föl lehet ülni, és ez nekünk egy ilyen egyszeri eufórikus néhány perc, de hát ők ugye napokon keresztül nézik azt, hogy ki hogy reagálja ezt le, és mondjuk bíznak abban, hogy az a hatalmas üvegfelület, amiből ott a kalickából kikukucskálnak, az nem kap semmilyen anyagot. Gondolom én, nem tudom, hogy ennek is utána járunk. Sőt, vadászom Schumacher Vandát is, aki most már sokadik éve a Szegedi Ifjúsági Napok házi asszonya, és vele is beszélgetünk egy picit az idei fesztivál élményekről. DJ Corvin is jön majd, aki pedig a Klub 88 DJ-jeként hallatja majd a hangját, illetve a szettjét ezen az estén. Szóval tartalmas délután előtt állunk. A 47-es számú főúton torlódik a forgalom a városból befelé haladó irányban, és Dorozsma felé is több az autó, most így számítsunk lassulásra. Kaptunk hírt rendőri jelenlétről is hallgatóinktól, a Bajai útról, illetve az Izabella hídnál is mérhetik a sebességedet jelen pillanatban. Ha más közlekedési információd van, akár hívhatod is SMS számunkat 06 32 99 88 88. Fesztivál kedvencekre is rátérünk, ha már Szegedet is megjárta, Rita Ora folytatja pillanatokon belül, de előtte itt egy hibátlan Kylie dal, ez a Spinning Around most itt a Lucky Let's Go-ban.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Ködnek itt a fesztivál élmények. Ez a Lucky Let's Go 88-ban Rita Orán a Clean Bandit jön már is, nem Rita Ora után. Így szólt helyesen a mondat. Mindjárt itt a TikTok, a Mabel-el közösük Szeged kedvenc zenei között. A szegedi ifjúsági napokról szól a műsorunk ma, és egyébként holnap délután is 4-től egészen este 8-ig várjuk mindazokat, akik éppen nem tudnak itt lenni velünk, de azért egy kicsit éreznének, érzékelnének valamit a fesztivál pezsgéséből. Közben pedig a délutáni közlekedés pezsgéséhez hozzájárulhat az, hogy Trafipax dolgozik az Izabella hídnál.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet. Időtlen elegancia.

0: Eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.

0: Nagyon sokan megmozdulnak, igazi húzó név, úgyhogy itt a színen halkan harsogom az ő nevét, nehogy valaki félreértse és elvárja aztán, hogy a mai kínálatban például legyen egy kis Taylor Swift is. Hát nálunk volt itt a Lucky Let's Go-ban a Rádió 88-ban. Élőben rádiózunk a Szegedi Ifjúsági Napokról, és élőben megy például a Trafipax mérés is az Izabella hídnál, amiről nemrég tájékoztatott bennünket Attila. Köszönjük az infót, számítsunk élénk forgalomra a szegedi partfürdő környékén, ha erre jönnél autóval. Fogynak a parkolóhelyek is, Hováig pedig most nekünk dalolnak.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.

0: kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
1: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
0: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
1: Nyár, Szeged, Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: hozzánk Beyoncé és Naughty Boy-jal. Itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, a Szeged Ifjúsági Napokról, a Szingli 88 sátorból szól a műsorunk, és remélem, hogy velünk tartasz majd akár a mai estén is itt személyesen. Sárga lufit tudunk kínálni azoknak, akik éppen párkereső üzemmódban érkeznek a fesztiválra, ezekkel pedig nagyon egyértelműen lehet jelezni azt, hogy éppen helyzet van, szabad a csók, meg bármi, ami ugye akkor jöhet. Ma például a szegedi csillagvizsgálóban a péntek esti csillagászat program majd 7-kor indul. Az Unicorn is legendája ma műsoron, Mórahalmon a Patkólóvas Színházban 7:30-as kezdéssel. A Bárkában ezúttal Janet lesz majd a DJ Live Set felelőse 9 órától. És persze itt a színen is számos koncert jön majd, Bay Alexis zenekara, az Ivan and the Parazol, Daniel Fia, Punani, a Mirror Glimpse, Beton Hofi, az Imago Mundi is, vagy éppen az Anima Sound System, de említhetném például az Analóg Balaton, a Random Trip koncertjét is, nem megfeledkezve Majkáról, valamint DJ Snake-ről. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket. Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedax Kft.
3: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
2: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
4: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád-Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a napvégző The Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
5: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
6: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még tovább kedvezményt is kapsz.
5: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
6: Netsurf.hu.
5: Megérkezik!

0: telefonszámon.
1: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
2: A Rádió 88 app-pal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Asszisztens, mit látunk?
4: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
3: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
5: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
6: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
7: A legjobb strand néha csak pár lépésre van. A terasztól. A Bodrogi Bauban megtalálod a kerti medencéket és a hozzájuk szükséges medencevegyszereket is. Minden egy helyen a gondtalan nyárért. Bodrogi építési és barkácsáruház Szegeden két helyen. Újházbodrogi.hu.
8: A mozgásszabadság a felbecsülhetetlen érték. A Medipersdál nyári protézis programjában most 15% kedvezményt biztosítunk a csípő, térd és váll protézis beültetések műtéti és ápolási díjából. Készüljön az őszre, foglaljon időpontot 2026. augusztus 31-ig, és használja ki kedvezményünket. Medipersdál Clinics Szeged. A kedvezmény feltételeiről tájékozódjon a medipersdál.hu oldalon, vagy hívja a plusz 3662 998 350-es telefonszámot.
9: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
10: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
11: Színbelépő?
12: Megvan.
11: Csajok? Pasik? Haverok?
12: Megvannak.
11: Buli?
12: Na-na!
11: Kocsikulcs?
12: Na, az maradjon otthon. Ha iszol és vezetsz, egy pillanat alatt véget érhet a buli. Ne kockáztass, válaszd inkább az SKT járatait. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk. SKT. Hogy ez az este szép emlék legyen, ne rendőrségi ügy.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Sűrű a forgalom a belvárosi hídon, és egyre több autóra közlekedőre lehet majd ott számítani. Ilyenkor rengeteg a gyalogos, a kerékpáros, szóval óvatosan vezessünk. A rendőrök még mindig figyelik, hogy ki mekkora sebességet választott magának. Ez az Izabella hídnál, a Kossuth-Lajos sugárút végén aktuális, az Algyői út. Igen, forgalmas. És egyébként rendőröket láttak hallgatóink az M43-ason is, a régi 5-ös út csomópontjánál. Ha újabb infód van, hívj, vagy írj SMS-tén, pedig Gracie Abrams dalát tolom most innen a szegedi ifjúsági napokról.
2: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Rádió 88, az életünk része.
1: Olyan ő, hogy

0: Lucky Let's Go is a Bagosi Brothers Company zenéje után. Itt a nyár utolsó hétvégéje, a fene egye meg, és ugyanakkor micsoda jó érzés, hogy ilyen energiák zsengik, lengik és pesgik körbe Szegedet. A Szegedi Ifjúsági Napokról szól ma és holnap délután is műsorunk. 4-től 8-ig mit vagyunk, itt vannak a Randi Tetkóink és többek között a speciális sárga lufik is a kínálatban. Ezeknek pedig külön jelentőségük van, hiszen aki visz egyet tőlünk, a Héliumos Lofival jelezheti a fesztivál közönségnek, hogy nyitott az ismerkedésre, és mi nagyon sok boldogságot kívánunk ilyenkor, amikor átadjuk a lufit. A Szeged időjárás is nagyon jó fesztiválozást kíván egyébként a városban mindenkinek, hiszen folytatódik még a nyárias idő, 22 fokra csökken majd valószínűleg Szeged levegője az esti órákra. Holnap aztán ismét beindul a nap, eleinte kevesebb felhőre számíthatunk és 33 fokra, délutánra viszont már lehet az égen mozgolódás, emiatt eltűnhetnek majd a napsugarak és szorványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Folytatjuk a hírekkel.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Magyarországon évente 7-8 ezer nő és 50-200 férfi esetén diagnosztizálnak mellrákot. A daganat korai stádiumban gyakran tünetmentes. Mint más betegségeknél, itt is a megelőzés, a rendszeres mammográfia vagy ultrahangszűrővizsgálat

0: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Pizza, girosz, lepény vagy saláta, rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
6: Képzelje el, hogy álmai otthona egy karnyújtásnyira van. Egy otthont, ahol kényelmesen, boldogan él abban a környezetben, amelyet elképzelt magának. Lépjen be az ingatlanok világába szakértő csapatunkkal az oldalán, és mi végigvezetjük Önt az ingatlan ügyek kezdetétől egészen a legvégéig. Art Home. A te otthonod. A mi szenvedélyünk. www.arthomeingatlan.hu.
7: Állami ösztöndíjas felvételi. A Gál Ferenc Egyetem Szegedi Teológiai Karán augusztus 28-áig még lehetséges. Teológus, hittanár, nevelőtanár, katekéta lelkipásztori munkatárs alap, osztatlan és mesterképzésekkel.
8: A Szegedi Domtér téged is vár.
7: Jelentkezés www.gfe.hu.
9: Figyelem! A Europe Face Model ügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
10: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
0: Ez reklám volt.
11: Vigyázz az italodra, fesztiválozás közben sose hajt őrizetlenül a poharadat, figyelmeztetnek a rendőrök. A bulikon időről időre felüti a fejét a spiking nevű jelenség, amikor valamilyen tudatmódosítószert kevernek a figyelmetlen áldozatok italába. Csordás Zsanetta, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, ez könnyen megelőzhető, ha nem fogadsz el előre kevert vagy bontott italt idegen személyektől.
12: Ha mégis magára marad az italunk, a legbiztonságosabb, ha inkább újat kérünk. Figyeljünk a barátainkra is, és ha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy szokatlan tüneteket tapasztal, kérjünk azonnal segítséget. Vigyázzunk egymásra, hogy a fesztivál valóban a gondtalan szórakozásról és a biztonságos hazatérésről szóljon.
11: Jön a nagy paccalpárbaj Szegeden. A Délmagyar azt írja, a paccalfőző verseny immár 17. alkalommal várja a csapatokat és az egyéni indulókat. A nevezés már elkezdődött. A zsűrizés végén egy abszolút győztest hirdetnek, a legjobb csapat pedig átveheti a paccalfőző versenyvándor kupáját. A többi induló sem marad elismerés nélkül, teljesítményük alapján arany, ezüst vagy bronz fokozatú paccalfőző mesteri oklevelet, valamint kisebb ajándékot kaphatnak. 20 éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon az FBI jelzése nyomán. A 60 éves brit férfi ellen 2003-tól nyomoztak az amerikai hatóságok, mert a gyanú szerint kiskorúakat kényszerített és vett rá illegális szexuális tevékenységre. A férfi emiatt a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították a gépkocsiját, amivel Romániából Magyarországra jött, és behatárolták a tartózkodási helyét. A járőr rök végül polgárnál érték utol, ahol őrizetbe vették. A nyomozó iroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. És Olivia Rodrigo új dalát a Szolgáló lány meséje egyik karaktere ihlette. A Serena Joy című szám bevételének nagy részét az énekesnő női előadókat felvonultató fesztiváljára, illetve nőket támogató szervezeteknek ajánlják fel. A dal

0: Először mindössze 500 példányban jelent meg CD-n, amelyek néhány óra alatt elfogytak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nem sok újdonságot tudok mondani a belváros forgalmával kapcsolatban, főként ide az Újszegedi oldalra koncentrálva a híd környékén. Nagyon sokan vagyunk, és ugye egész izgalmas az éjszakai hazamenetel, ami még több türelmet kíván a közlekedőktől, hiszen olyankor is megtelik, főként gyalogosokkal a híd, akár a kerékpársáv is, és óvatosan kerülgessük a koncentről hazaigyekvőket. Közben pedig a Szvese pályánál a rendőrség továbbra is méri a közlekedők sebességét. Úgy tűnik, hogy rendben van a forgalom a Szüregi úton, nincs most jelentősebb torlódás, az Algyői út viszont nem ilyen szerencsés, vigyázz magadra.
3: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
2: Most Lost Frequencies zenéje jön, utána pedig a húrok közé csapunk, szó szerint az Imágó Mundival, hiszen a Szegedi Zenekar vendégünk rögtön így a koncertjük előtt a Szegedi Ifjúsági Napokon, addig is a Reality Soul most a 88-ban.
3: Ez a Lucky Let's Go!
4: Ez a Lucky Let's Go!
3: Élőben

0: Itt a Lucky Let's Go Szeged kedvenc zenével a Rádió 88-ban. Az életünk része a szegedi ifjúsági napok is, és mindaz, ami itt történik. Külön örömmel fogadhatjuk a folytatásban a szegedi Imágó Mundi tagjait. Bencéből mindjárt kettő, Döme, Peti, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Hello!
2: Sziasztok!
0: Hát nagyon bennetek van már a muzikalitás, ilyen dobbantón van itt a stúdiónk. Elkezdtetek itt táncolni, mint egy éppen zuhanó Boeing repülő kapitánya. Úgy próbáltam közben itt a monitorokon beállítani a megszólalásunk paramétereit, hogy minden rendben szóljon. Ez a klasszikus koncert előtti állapot, hogy már rá vagytok pörögve?
2: Főleg a szegediek előtt, igen. Akkor mindig igyekszünk így átszellemülni.
0: Konkrétan énekeltétek a Lost Frequencies dalt, ami szólt az előbb. Már vártam, hogy esetleg valami jó magyar paródiátok is van rá, vagy esetleg egy feldolgozás készülhetne majd belőle. Nagy kedvenc?
3: Hát igazából szerintem egyébként nagyon szeretjük az ilyesfajta ráhangolódásokat, szóval valahogy így próbáljuk kicsit feladobni a hangulatot, meg így már alapból megpengetni ezt az alaphangot, amikor koncertre készülünk, úgyhogy szerintem egy ilyet láttál most is.
0: De örülök neki, hogy pont egy ízlésetnek megfelelő dalt sikerült egyébként találnunk. Nagyon más most azért így a szín nektek. Hát nyilván az elmúlt években, mint ifjúság, azért ti is itt voltatok, de most a színpadon állva gondolom, hogy egy kicsit más érzést ad a fesztivál.
1: Sokkal kellemesebb. Nagyon szeretem, hogy el tudok vonulni a backstage-be, vagy ha esetleg körbenézünk, és nincs az, hogy besokalok a sok embertől. Régebben, amikor a fesztiválokra jártam, akkor ez volt a legnagyobb problémám, de most már ez megoldódott, úgy néz ki.
0: És akkor milyenkor a magatartás, hogyha fesztiválon vagytok? Előtte körbe tudtok nézni, vagy csak utána illik, amikor már megvolt a buli? Utána lehet elcsavarogni, hogy aztán biztos mindenki a koncertet már le tudja előtte?
3: Hát igazából a koncert előtt nem szoktunk elcsavarogni, akkor így lelkileg felkészülünk a koncertre, inkább utána szoktunk úgy nagyjából szétnézni. Igazából ennyit tudok mondani.
0: Szuper az, ahogy elindult egyébként körülöttetek az élet, és amellett ugye a Rádió 88-ban is szólnak a zenétek, egyre komolyabb színpadokon lehettek ott. Hallottam itt egy szeptemberi előzetest, vagy ősszel a fővárosban lesz egy nagyon komoly bulitok.
3: Igen, szeptember 11-én megyünk a Kobuci kertbe a Blaha Louisiana elé zenélni, és már nagyon várjuk, mert az az első kubucis fellépésünk így, úgyhogy mindenki nagyon készül már rá fejben is.
0: Van valakinek blahás élménye régről, hogy a közönség soraiban nézte Barbie-ékat?
2: Igen, én dolgozom egy másik szegedi zenekarnál, a Hűvösnél vagyok hangtechnika fronton, és mi turnéztunk együtt 2023-on, úgyhogy elég szoros a kapcsolatom a Barbie-ékkal.
0: Ez azért nagy szó, hogy jön egy megkeresés egy ilyen ismert magyar zenekartól, nem? Hogy akkor gyertek, és akkor zenéljetek nekünk velünk, előttünk.
1: Hát alapvetően már kaptunk ilyen megkeresést, az egyik a Bialex volt, még télen, februárban kaptunk tőle egy lehetőséget, illetve az Ivan and the Parazoltól kaptunk májusban egy lehetőséget, és ez a harmadik ilyen nagyobb lehetőség.
0: Bialex, valaki macskás esetleg közületek? Vagy ez nem volt feltétel?
2: Én vagyok macskás.
0: Viszont azért annyit elárulhatok, vagy valahogy így ki tudom belőletek dorombolni az információt, hogy készül új anyag, új EP, erről is hallottam már. Avassatok be minket a részletekbe.
3: Hát még túl sok mindent nem tudok elárulni, annyi, hogy az augusztus 19-i kiadásunk, megjelenésünk az ennek az előfutára, de egyébként most készülnek, és hát már készen vannak a dalok, amik majd meg fognak jelenni, de erről így még előjáróban nem tudok sokat elárulni.
0: Az utolsó pillanatot tudjátok itt tölteni velünk egyébként a koncert előtt. Mikor van a start és hol?
1: 18:30 Jim Beam Arena.
0: Na, azt széthullik majd a világ? Hogy érzitek ma?
1: Szana szét fog hullni. Szana szét.
0: Csináljunk még, hiszen videó is készül, egy ilyen szokásos előmozdulatot, ami ugye a koncerteken mindig megvan. Gondolom nálatok is valami szeánsz, valami közös produktum. Megmutatjátok, hogy ez milyen, lehet kiabálni.
2: Igen, az a lényeg, hogy ide középre. És általában én szoktam ilyen 2-3 perces motivációs beszédet tartani, ezt most átléphetjük, de az a lényeg, hogy teli torokból hatalmas energiákkal kell üvölteni azt, hogy Mundi. Aha. Becsatlakozol?
4: Ennyi a lényeg, köszönöm.
2: Jó, akkor vegyük úgy, hogy átvettem a fontosakat, és akkor 1, 2, 3,
5: Mundi!
0: Azt a mindenit! Ott a mosdó előtte, mondjuk az Undi, az nem Mundi. De legyen nagyon sikeres ez a koncert, és az őszi szezon is számotokra, fiúk, köszönjük szépen az Imágó Mundinak, hogy eljöttetek hozzánk. És mit ad ég a véletlen a zenei szerkesztő munkájának köszönhetően? Egy Imágó Mundi dallal folytatjuk, az, amivel itt Szeged szerte is megismertük egyébként a csapatot. Úgyhogy akkor ezt most így random bekészítem, hiszen úgy tűnik ez az egy dolog maradt el itt a Boeing kapitány pozícióban. Érkezik már is az Estelente, Szeged kedvenc zenei között az Imágó Munditól itt a 88-ban.

remek orgánummal könnyű az ember dolga. Ray Dalton könnyed zenéje szólt most itt a Lucky Let's Go-ban a Rádió 88-ban. 3 éve jelent meg ez a zenéje, volt már időnk és lehetőségünk megkedvelni a zenéjét. Ugyanakkor jönnek az újabb és újabb előadók, akiknek nyilván azért bizonyítaniuk kell az korábbi generációnak. Azoknak, akik például már évtizede megvannak a saját kedvenc zenéikkel, lemezeikkel, de mondjuk nyitottak az újra szerintem, Dash és Young Fly közösében is megtalálhatják egyébként ritmusában, hangulatában azt, amit egy-egy új dalban szeretni lehet. Nos, itt a Lucky Let's Go-ban ezzel a zenével barátkozunk most a folytatásban, mindamellett, hogy a Szegedi Ifjúsági Napokon ma délután is színes programkínálat fogadja azokat, akik csatlakoznak majd a fesztivál forgatagába, akár az esti programokra. Egy kicsit belelesve a line-upba, hogy mi minden történik itt ma velünk, például Majka és DJ Snake, valamint Beton Hoffi és például a Lagzi Fest, valamint a Mirror Glimpse a nagy színpadokon, de találkozhatunk majd az Anima Sound Systemmel, az AVS-sel, vagy az imént nálunk járt Imago Mundi nagyjából egy óra múlva kezd majd. Számos DJ természetesen, és jön például Lábas Viki is, aki időközben ugyan zenekarát vesztette, hiszen a Margaret Island feloszlott, befejezték a közös munkát, viszont az STS színpadon itt lesz ma saját műsorával 21 óra 45 perces kezdéssel, és például az Analóg Balaton követi majd út a teljesség igénye nélkül, és akkor visszakanyarodva itt Dessékre jön a Kiskece, a Young Fly-jal közös dala, Szeged kedvenc zenéi közül, és nem csak a mai fellépők közül a Bruce Brothers-szel is beszélgetünk majd.

0: nekem is jár.
1: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
2: Fagyizni a szökőkútnál.
3: Kifeküdni a Tisza partra.
4: Napfelkeltét bulizni a Belvárosban.
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
1: Nyár.
5: Szeged. Rádió.

0: eltöltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Kedvencek, amelyek nélkül nincs nyári buli.
0: Dalok, amelyeknek ismerjük a szövegét.
1: És Szeged legfrissebb nyári zenéi.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88.
1: Az életünk része. And feeling
2: like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Let's go, itt a 88-ban, Szeged kedvenc zenéi, pedig ide költöztek a partfürdőre is, hiszen nagyon sok olyan fellépő lesz a mai napon is a szegedi ifjúsági napokon, akiknek zenét egyébként is hallani itt a Rádió 88-ban, de például holnap is jön a majd egy-két ismert név, Péter Fibori és a Love Band, a Belga az Esti Kornél, vagy éppen találkozhatunk majd a nagy színpadok egyikén LL Juniorral, és ott van a kínálatban például Jude Law és Sway Lee is, aki majd Amerikából jön és szórakoztatja holnap a fesztivál közönségét. Most ez egy kicsit előretekintő programajánlat volt itt az elmúlt néhány percben. Szeged kedvenc zenéi között pedig figyelünk azért a város minden pontjára és gyűjtjük a közlekedési információkat. Ha valami fontosat láttál, hívd SMS számunkat, vagy írd meg infodat a 06 32 99 88 88-ra. Így kaptunk hírt arról a Teszkától, hogy a Szeged felé közlekedő őket érinti az a baleset, amely a Szüregi út körforgalmánál történt. Ott most emiatt esetlegesen torlódásra lehet számítani, ez ugye a bevásárló központ környéki körforgalom a Szüregi úton. Köszönjük az infót, és jó utat kívánva a fesztivál kedvencek közül mindjárt a Lucas Graham zenét is hallgatjuk. Ugye itt a partfürdőn szintén szólt már dala, például a Mama Said, előtte pedig Olivia Rodrigo-tól itt az aktuális a Drop Dead. Csak így vagányan, hely, a színről. Bálint K. Gergő vagyok. Este 8-ig várlak.

Minő könnyed hangulat a Lucas Graham dalában. Itt voltam a Maszeid, a Lucky Let's Go-ban, a Rádió 88-ban. A Szegedi Ifjúsági Napokon pedig mindjárt felidézünk korábbi koncertélményeket, hiszen vannak már kevésbé aktív formációk. Tegnap azonban itt volt például nem messze a Szingli 88 helyszínünktől a színpadon a Hősök fellépése, és ugye a Compact Discóval közösen alkottak 2021-ben. Mostanában azért Valkó Csabiékat ritkábban látni színpadon, de ez is egy nagyon jó kis lendületes dal, amire annak idején már robhattuk fesztiválon. És hát ugye, akik nagyon szerencsések, éppen akár a Red Hot Chili Peppers-től is szerezhetek már face-to-face zenei élményt valamelyik nagyobb volumenű koncertjükön. Mindjárt a Danny California is itt lesz a Lucky Let's Go-ban. Ami pedig még vár ránk majd a mai délutánon, DJ Corvint is vendégül látjuk majd itt a stúdiónkban. Jön nem sokára a Blues Brothers is, akik rendhagyó partikat és különleges zenét hoznak el évről évre ide a Szegedi Ifjúsági Napokra. És várjuk majd Schumacher Vandát is, aki pedig már évek óta fesztivál nagykövet, és az idei élményei mellett majd több minden másról is beszélgetünk vele, amint végzett a forgatásokkal és hozzánk is ide kanyarodott. Addig tehát minden rendben, legyen ez a motto a következő pár percben. Mindjárt a Compact Disco folytatja Szeged kedvenc zenéi között. És ne feledkezzünk el itt a zene-zene hátán helyzetben arról sem, hogy az online zenei tesztünkön a www.radio88.hu per zene címen folyamatosan várjuk, hogy a 20 dal részletet értékeld, és mondd el a heti válogatásból, melyik dal éppen mennyire tetszik neked, és milyen szívesen hallgatnád.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj.
0: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
1: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
0: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Hello Szeged, passzold a véred.
3: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
2: A szegedi sport és fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
3: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz. Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
2: Részletek szegedsport.hu.
1: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europeface.com e-mail címre.
4: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és családi napra szeptember 6-áig.
2: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
4: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

0: Alapvetően minden rendben mondhatjuk az idei Szegedi Ifjúsági Napokról, főleg amiatt is, hogy egyre több fellépő érkezik ide hozzánk, és akkor le tudjuk csekkolni, hogy valóban megérkeztek a koncert előtt. És így köszönhetem most egyébként a Blues Brothers színeiben Király Vajkot itt a stúdiómban. Szia!
1: Sziasztok!
0: Évek óta vagytok már a szín gyakorlatilag állandó szereplői, és hát hogyha azt nézzük, hogy Szegedi Ifjúsági Napok, akkor lehet, hogy az itt lévők többsége azért maga a film tekintetében bajban van, és egy kicsit felvilágosításra szorul, hogy mi is történt akkor ott a film, illetve a ti zenétekről mi az, amit el tudsz mondani azoknak, akik mondjuk nincsenek képben a korábbi filmesztorival.
1: Igen, hát valójában nem nagyon merik megrendezni a színt, úgyhogy mi nem lépünk fel, tehát annyira hatalmas, őrült nagy siker van általában a koncertünkön. Na de a viccet félretéve, igen, nagyon szeretünk itt játszani, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy sokszor visszahívnak minket. A Blues Brothers című film egy 1978-ban kijött, egy ilyen kultfilm, egy zenés film. Igazából ennek a filmnek a karaktereit, a stílusát próbáltuk a magunkévá tenni, tehát nem nevezném magunkat egy klasszikus tribute zenekarnak, nem nevezzük egymást a film főszereplőjének a filmbeli nevén, csak ezt az érzést, a zenével kapcsolatos, kicsit idétlen, kicsit bolondos, de mindenképpen élőzenére fókuszált életérzést szeretnénk továbbvinni, illetve ezt nevezzük mi a missziónknak. Igazából 2000-ben alakult a zenekar, tehát kimondani is sok, hogy 26 éve létezik már a csapat. Nyilván tagcserék azért voltak. Ugye először Szirtes Edén a Mókus volt az énekesnőnk, aki azóta már önálló karrierrel, most már világnál is nagyobb sztár, hál' Istennek. Ugye hát miből lesz a cserebogár? Tehát mondanám, hogy minden tőlünk tanult, de ez nem állná meg a helyét teljesen.
0: Gondolkoztam azon, hogy az inspiráció honnan jött, vagy hogy a film talált meg titeket, vagy ti a filmet, de gondolom azért az valamennyire adott volt, hogy milyen zenei műfajban szeretnétek dolgozni.
1: Ez úgy történt, hogy még 2000 előtt is létezett, és azóta is létezik kettő blues zenekar Szegeden, a Rambling Blues Trio, illetve a Blues Bell zenekar, ott is némi tagátvedések voltak, és ezt a két zenekart olvasztottuk össze, és jött hozzá még néhány fúvós énekesnő, ezért Blues BR Others, ugye Bell, Rambling és Others még hozzá. És így egy egyszeri produkciónak terveztük 2000-ben, 2000-ben az álom alapításkor léptünk fel rögtön a Tuzi játék után, a Domtéren, zajos sikerrel, és olyan sikere volt, hogy mi is meglepődtünk, és ezért maradt a produkció, mert tetszett a szakmának is, a közösségünknek is, és azóta igazából folyamatosan toljuk. Kizárólag élőben játszunk, fél playbacket sem, full playbacket meg pláne, viccből sem vállalnánk. Úgy gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk, hogy az élőzenét ilyen módon is propagáljuk, hogy inkább ez legyen.
0: Jelentősebb részben akkor Szegedik amúgy a tagokat tekintve a zenekar.
1: Igen, körülbelül kétharmada, mint ahogy az imént kiszámoltuk.
0: Azon gondolkozom, hogy egy fesztiválon azért nagyon sok felől jönnek esetleg úgy, hogy nem is tudják éppen ki van a színpadon, és nektek mégiscsak azért egy egyedi hangzásvilágotok van, és izgalmas ez a zenei világ. Nektek is egy ilyen izgalmas élmény látni a színpadról azt, ahogy hömpölyög a tömeg, megállnak, hogy reagálnak, hogy rezonálnak veletek, akár a fiatalok, vagy bárki, aki itt van a fesztiválon?
1: Hát ez teljesen egyértelmű. Nagyon élvezzük, amikor ránk csodálkoznak, szinte látszik az embereken, akik még nem hallottak minket, és megállnak és néznek. Úristen, micsoda, de jó. Sokan nem is ismerik, ebben igazad volt, hogy azért, hát ugye 78-as a film, azért mai fiataloknak, hát hogy is mondjam, elég jó szülői környezet kell, hogy legyen, hogy ismerjék azt a filmet, azt a világot. Szerencsére azért nagyon sokan vannak, és nagyon-nagyon sok fiatal is a zenekar kedvelői közé tartozik. És amit még nagyon szeretnék elmondani, hogy most az idei évtől a fő énekesnőnk, nem más, mint Tabatabai Nejat Flóra, aki szintén szegedi, ugye ő tehetségkutató versenyekből is ismerté lehet sokak számára, aki hát vicces kimondani, de fiatalabb, mint a zenekar. Viszont fantasztikusan megtalálta a helyét, és imádunk vele játszani. Ma is a színen ő fog énekelni nekünk.

0: sokszor vendégeskedik mostanában nálunk, és ma is Nagy Szabolcs lesz a billentyűk mögött. Nagy Szabolcsról azt kell tudni, hogy nem tudom, évtizedekig a Hobóban játszott, a Lipofrackonyikovval állandóan, vagy rendszeresen Lipofrackonyikov nevű osztrák zenésszel lép fel. A Brain Dogs nevű formációban rengeteg ilyen az ország egyik legjobb, legkedveltebb zenésze is. Ez is hatalmas megtiszteltetés, hogy ő játszik velünk. Úgyhogy őrült nagy buri várható ismételten, azt kell mondjam, de nem akarok haza beszélni.
1: Olyan van azért, hogy akkora siker egy dal, vagy egyszerűen találtok egy olyan mai zenét, amit nem hagyhattok ki, hogy feldolgozzátok esetleg, vagy így a repertoár azért zárt és védett ebből a szempontból, hogy új dolgokat nem piszkáltok?
0: Egy picikét azért a név kötelez, tehát a nem tudunk kihagyni ilyen jellegzetes klasszikus bluesbadot.
2: Rádió 88.
3: Az életünk része.
0: Műsorból.
1: Én itt közben megállítottam azt, aki közben akart szólni itt a beszélgetésünknek, bocsánat, folytasd nyugodtan.
0: Tehát van, ugye a név kötelez, vannak olyan dolgok, amiket nem is akarunk, meg nem is szabad kihagyni, a közönség megbincselne minket, hogyha kihagynánk bizonyos ikonikus dalokat a filmből, de igyekszünk azért bővíteni folyamatosan, és kicsit a saját szánk ízére formálni a dalokat, a saját stílusunkat is belevinni ebbe a fantasztikus Bruce Brothers-es életérzésbe.
1: Élmény volt egy kicsit jobban megismerni a hitvallásatokat és a munkátokat, úgyhogy még itt a rendelkezésre álló időt is túlbeszéltük. Ez történt az előbb, de nagyon örülök neki, és én nem figyeltem, az én hibám volt, úgyhogy majd nem is tudom, mivel lehet büntetni engem, hogy oda megyek a koncertre. Dobjátok hozzám a setlistet végül, a galacsint.
0: Megbeszéltük.
1: Nagyon jó koncertezést kívánok, és köszönjük, hogy idén is itt vagytok a színen.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy hagytál beszélni.
1: A Blues Brothersből kaptunk most egy kis ízelítőt, és hát jönnek ők is a mai napon, mégpedig a Fonó színpadon, és most lelkesen elkezdem tekerni a színbeosztást, de mondasz egy időpontot, az a legtisztább?
0: 19.30-tól.
1: Óránk egyeztetve, nagyon jó koncertet kívánok nektek, és köszönöm szépen. Itt a 88-ban a hírek felé kanyarodunk most már, utána pedig Szeged kedvenc zenéiből bőven jönnek fesztivál kedvencek a folytatásban is, itt a 88-ban. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mi történt mostanság Szegeden és a nagyvilágban.

0: És még egy nagyon fontos szolgálati közlemény, a Klub 88-at nem mondtam, és addig nincs is megállás természetesen az információkban, ma este is szól 8-tól.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
2: Now, check this out.
1: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezd.

0: A La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház évada. Giuseppe Verdi műve a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével látható és hallható a Nagy Színházban szeptember 25-től. Barnák László, a színház főigazgatója elmondta, a felkészülés már májusban elindult, hogy a szerelmi történetet az évad kezdetére a színpadra állítsák.
1: Nagyon intenzív munkával elindult a próba folyamata az új évadunkban. A Traviata mellett a Figaro házassága, az Oliver című musical, Victoria című operett, vagy éppen a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című Presser mű is becsalogathatja a nézőinket a kis színházba vagy a nagy színházba.
0: Deciméteres nagyságrendű vízszint csökkenés várható a Tisza alsó szakaszán. Az Ativizik a közösségi oldalán azt írta, hogy kritikus szintre apadnak a folyami vízkészletek. A kialakuló vízkészlet gazdálkodási helyzethez hasonló állapot a folyó ezen szakaszán korábban nem alakult ki. A szivattyú telepek üzeme ellehetetlenülhet. Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hatóság elnökének. Unger Annát 137 igen, 7 nem szavazattal egy tartózkodás mellett választották meg. Nyomozati helyettese Tasnádi Katalin ügyész. Ezzel elindulhat a Tisza főkampány ígérete, az Út a börtönbe program és a kormányzati tervek szerinti tisztító tűzművelet. A szavazás előtt kivonult az ülésteremből a Fidesz

0: Ez kell DNP szinte minden képviselője, mert tiltakozásul bojkottálták a folyamatot. És elfogták és börtönbe vitték a Fekete Vonat körözött énekesét. A Beat művész néven ismert Fehér Tibort azért keresték, mert nem kezdte meg korábban kiszabott foghez büntetését. Az énekes a körözés megjelenése utáni hajnalban a 8. kerületi rendőrkapitányság épülete előtt készített videót arról, hogy bár megpróbálja feladni magát, sehogy sem tud bejutni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A szín teljes lendületével folytatódik a Lucky Let's Go innen a szegedi ifjúsági napokról. Több fesztivál kedvenc is majd ebben az órában, és várjuk Schumacher Vandát is ide a stúdióba. Harry Styles-tól pedig jön az American Girls. Csendet kérünk, itt adás van, na!
3: 8-ban, 8.
4: Ez a Lucky Let's Go.
5: Ez a Lucky Let's Go.
4: Élőben a színről.

0: Becky Hill és David Guetta egész kis szerethető dalt hoztak össze, azt hiszem. És hát mi is abban bízunk idén a Szeged Ifjúsági Napokon, hogy ilyen szerethető dolgokat, meg szerethető találkozásokat sikerül majd összehoznunk, hiszen egész héten kerestük azokat a lelkes vállalkozókat, akik eljönnének úgy a színre, hogy egy, nincs színjegyük, meg hát ugye az ember mégiscsak társas lény, és adott esetben nincs másik felük éppen ebben a pillanatban, akivel szívesen eltöltenék a koncertidőszakot, meg mindazt, amit a fesztivál ad egészen a nap felkelték, vagy nem is tudom. És hát ennek jegyében köszönhetem most itt párosunkat, használjuk ezt a kifejezést, Nórát és Pétert, sziasztok!
1: Sziasztok, sziasztok, mi újság?
0: Mi újság? Ja, ez a Hello, szia, Mizu. Most ezt még nem kell, jó, egy picit még várjál vele. Viszont, hogyha jók az információm, akkor Nóri, te még nem is voltál a Szegedi Ifjúsági Napokon, szia!
2: Sziasztok, így van, még nem voltam, eddig sosem.
0: Teljesen önszántotokból, saját indítatásból döntöttétek el, hogy akkor elkülditek az üzenetet és csatlakoztok erre a felhívásra?
1: Én valahol poénból gondolkoztam, hogy igazából miért is ne, ennyit megér, egy SMS-t megér, aztán beválogattatok. Szóval nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok a lehetőségért.
0: Csapjunk a lecsóba, Nóri, mi az, ami szimpatikus Petiben?
2: Itt? AVS koncert.
0: Nem itt a koncertek közül, hanem Petiben magában most így nemrég találkoztatok. Ja igen, kicsit közelebb jövök, mert nagy a hangzavar egyébként, tehát hogy most így végignézve rajta, mi az, ami így imponál?
2: Vidám, jókedvű, és ő is eljött bulizni.
0: Ez gyorsan kiderült akkor, na és viszont akkor szól a kérdés, hogy Nóriban mi az, ami elsőre szimpatikus neked?
1: Tulajdonképpen az egész karakter. Nekem nagyon szimpatikus, és szintén hasonlóan boldog ő is, és vidám. Szóval szerintem ez egy kiváló fesztivál indító belépő.
0: Találtatok már közös koncert ötletet, hogy mi az, ami érdekel mindkettőtöket?
2: Persze, Bialuxra elmegyünk.
0: Na, és valaki macskás közületek?
1: Tessék ezt még egyszer.
0: Macskás valamelyik őtök?
1: Macskás. Hát volt macskánk, de sajnos az most kimaradt Hollandiába, szóval az most nem lehet.
0: Nóri, nálad?
2: Én abszolút kutyás vagyok.
0: Jó, hát egyébként az ellentétek vonzák egymást, ezt ugye tudjuk nagyon jól. Alapvetően egy fesztiválon egyébként mi az, ami számotokra fontos? Ugye a szín tekintetében először vagy itt, de hogyha más opciókat nézünk, mi az, ami korábban fesztiválokon megfogott titeket? Mivel töltitek szívesen az időt?
1: Hát én mindenképp azt mondanám, hogy a barátok, a jó idő és ez, hogy kikapcsolódás, teljes kikapcsolódás, nem kell semmit csinálni, csak pihenni, élvezni a nyarat, és ez mindig nagyon jó.
0: Nóri?
2: Abszolút, jó zenék.
0: Megnézzük azt, hogyha egyébként véletlenül majd egyszer megfognátok egymás kezét, az hogy néz ki, és összekulcsolták. Hát most még kicsit ilyen bizonytalanul, de ott a két szín karszalag, a két pénteki napjegy is, azt kell mondjam, egészen jól néz ki. Gyűrűket még nem látok az ujjakon. Ha esetleg ilyen változás jön, akkor majd hívjatok minket szintén nyugodtan, több tapasztalt kolléga is van itt a rádióban ebben a témában. Na, és akkor hogy látjátok, hogy milyen más egyéb program, ami beleférhet Bialuxen kívül, járva a fesztivált, mivel ütitek majd el a közös időt?
1: Hát nekem még van körülbelül itthon két hetem a fesztiválon, vagy azon kívül, hogy érte?
0: Hát most koncentráljunk a mai napra.
1: Jó, hát akkor egy AVS-en gondolkoztunk, még este pedig valami pörgősebb, magasabb PPI.
0: Ez a táncos cipőd, Nóri?
2: Abszolút, igen. Yep. Ilyen helyre ez a legjobb.
0: Hogy mondják a hollandok azt, hogy tetsző?
1: Hogy micsodát?
0: Hogy tetsző.
1: Tetsző. Gezellig, valami hasonló.
0: Gezellig. Ha véletlenül majd két ital után elkezdene hollandul beszélni, akkor ne érjen váratlanul, hogy milyen információkat mond. És én nagyon remélem, hogy egy életre szóló kalandot sikerült nektek ezzel összeszerveznünk. Úgyhogy ti éltek innentől kezdve a terep, elneveszítsétek egymást, és érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól, jó?
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Sok boldogságot, jó fesztiválozást mára, ami itt történik, az itt is marad, és hogyha lehetne egyébként dalba foglalni mindazt, amit még nektek kívánunk itt a szín mai napjára, akkor én ezt az összefoglalót a Punani Masszívra bíznám, hogyha nem bánjátok, úgyhogy akkor nektek szól most a élvezd. Jó szórakozás, sziasztok!
1: Köszönjük a lehetőséget, csak.

A világtalan, élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futtonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk és segítsd.

0: töltjük változatossággal a szegedi nyarat.
1: Szeged kedvenc nyári zenéi útközben.
0: A Kerti Partin.
1: És hűsöléshez is.
0: Nyár. Szeged. Rádió 88.
1: Az életünk része.

És köszönöm szépen, hogy velünk vagy az idei fesztivál forgatagban is. A Lucky Let's Go szól, én Bálint K. Gergő vagyok, és egészen holnap estig, így délutánonként a fesztiválról hozzuk a beszámolót, a hangulatot, mindazt, ami itt történik, és egyébként holnap majd Szeri Csaba fog a mikrofonhoz állni 4 és 8 között, itt a Szingli 88 helyszínünkön. A Fishről talán még annyit, hogy holnap a Parti Arénában lesznek ők majd a záró produkció a Mollywood után, úgyhogy akik szeretik a hasonló hangszeres zenét, holnap utolérhetik tehát a csapatot itt majd a Szegedi Ifjúsági Napokon. Egy óra, és jön a Punani Masszív egyébként a mai napon. Jelen pillanatban egyébként Dániel fia színpadon, még fél órán keresztül a BP nagy színpadon, valószínűleg sokan jönnek majd. Ilyen szokásos fesztivál programként egy picit lazulni a Punanira, akik a Rádió 88-ban is már sokszor jelen voltak, és hát tudjuk, hogy Szegedhez különös szeretet fűzi őket, úgyhogy ezért hála ezúton is. Az AVS is itt van egyébként ma a kínálatban, meg annyi DJ, akik közül egyébként majd DJ Corvint várom hét után ide a stúdióba. Lábas Vikit már méltattam, hogy a Margaret Island után szabadon folytatja a zenélést, és ő is egy külön színpadi műsorral érkezik majd az STS színpadra, néhány lépésre egyébként innen a Rádió 88 helyszínétől. Úgyhogy gyakorlatilag egy tuti recept lehet az, hogy beérve a fesztiválra, keresd meg a sátrunkat, kérhetsz egy sárga héliumos lofit, hogyha éppen párkereső szándékkal is jössz a fesztiválra. Egy-két randi tetkót is fel tudunk varni, lehet számos feliratból választani, ezek között vannak bevállalósabb, merészebbek is, és indulhat a buli, ahogy most például az Unforgettable is szól, itt a 88-ban, Szeged kedvenc zenéi közül, a Szegedi Ifjúság.

0: Kalaki, let's go! És a Szegedi Ifjúsági Napokról szól a 88 műsor, élőben többet beszéltünk már a mai nap fellépőiről, viszont holnap is lesz nap, és a Tool Part Fest például tribute napot hoz majd, a System of a Down, a Motorhead, az AC/DC vagy éppen a Black Sabbath zené kerülnek majd elő 18 órától a tribute nap keretében. Izgalmas zenei válogatás lesz. Szintén holnap Szépség és a Szörnyetek Mórahalmon a Patkólova Színház műsorán. Ne feledkezzünk el a lehetőségről, hogy hétvégén is vért lehet majd adni. A Csengelén járókat és a csengeleiket a mezőgazdasági családi napon várják szeretettel 9 és dél között a kiszállásos véradáson. És természetesen beszéljünk a színről, mi is innen rádiózunk majd élőben. Holnap délután is 4-től egészen este 8-ig jön majd Swaley, aki nemrég egyébként itt volt velünk, mármint csak zenében, a Blau Louisiana, Ellis Junior, Tideni, a BSV és a Gang, vagy például az Ótvar Pest is. A Mollywood, a Fish, a Kaukázus, Pogány Induló, Jude Law mind-mind a kínálatban majd. A Szegedi Ifjúsági Napok holnapi napján.
1: Egyedül mész a színre? Ez még nem végleges állapot.
2: Elvárásod? Majka rajongó legyen? Macskás? Vagy legalább ne csámcsogjon evés közben?
3: A Rádió 88 most összeboronálja a szegedi szingliket.
2: Nincs még színjegyed? Akkor írj SMS-t a 0630 299 88 88-ra.
3: Mutatkozz be pár szóban, és írd meg, melyik napra keresel társad.
2: Kettől péntekig minden nap bemutatunk egy szinglit.
1: Bejön?
3: Ne csak hallgasd, ír rá!
1: Pontosabban nekünk.
2: Ha ő is téged választ, mindketten kaptok egy színnapi jegyet. A többit már nektek kell összehozni.
3: Szingli.
2: Szingli 88. Találd meg, akivel jobb lesz a szín.

0: nem a legjobb mozaik szó, ez az ADH. Tehát Armin van Heldennek ugye ez a neve, ezt a DJ nevet választotta magának. Ez egy nagy kérdés az ember életében, hogy milyen DJ nevet válaszol egyébként magának. Itt vagyunk a Szegedi Ifjúsági Napokon, és hát Gergő Drusámnál a Gerix azért nagyjából érthető. Szia!
1: Igen, teljes mértékben. Szia, szia!
0: A helyzet az, hogy ilyen köztes generációnál mondanálak, mert azért már nálad fiatalabbak is vannak itt a színen, de nyilván vannak idősebbek is, akár ugye a teljes család lejönnek. Neked most éppen milyen vibe-ok érkeztek idén a Szegedi Ifjúsági Napok apropóján? Talán azt elmondhatjuk, hogy ez a háttérben dolgozol is más posztokban.
1: Igen. Ugye zenélek is, de ugyanúgy itt vagyok én is, meghallgatom az előadókat, és tök érdekes, hogy mennyire szét húz egyébként, és tök jól lefedi akár az idősebb korosztályt, akár a fiatalok igényét is. Nagy színpadon inkább ugye az idősebb korosztályra, akár így a Rúzsa Magdi, de például a Dash is egy pont egy olyan előadó, ami egyszer a fiataloknak is, egyszer az idősebb generációnak is dukál.
0: Talán van, aki újdonságként fogadja, vagy legalábbis nagy meglepődéssel, hogy ismét van Silent Disco. Ez ugye Szegeden már, pláne itt a színen régi hagyományokkal bírt, és alapvetően, aki nem ismerné a technológiát, ugye egy adott zárt területen, egy tánctéren van lehetőség úgy bulizni, hogy a fejhallgató vezeték nélkül fönt van, minden zajt kizár, és ugye választhat a delikvens. Régebben lehet, hogy csak kettő volt, de most már akár ugye három zenei csatorna közül is, hogy éppen kinek a zenét hallgatja. Mindjárt befejezem itt a technika ismertetését. És ugye jelzi is egyébként a fény jelzés a fejhallgatókon, hogy ki éppen mit hallgat. Tehát be tudja azonosítani mindenki, hogy aki körül táncol, ők éppen mire buliznak. Hogy fogadják ezt a fesztiválozók?
1: Nagyon imádják, tehát folyamatosan hatalmas sor van, várakozások vannak, mert ugye limitált mennyiségű fejhallgató van, és amúgy az az érdekes, hogy mind a három csatornát folyamatosan hallgatják. Tehát nem az van, hogy egy-egy csatornára rámegy mindenki, oké, hogyha van egy nagyobb sláger, ami így populárisabb, akkor sokkal többen hallgatják, viszont egyébként tök jól ki van osztva az, hogy van, aki top hitset játszik, van, aki tech house-t játszik, és van egy újdonság, amit ma este én is csinálok, az, hogy vannak QR kódok elrejtve a tánctéren, beszkenneled, és az én zeném közül tudsz igazából igényelni zenét.
0: Ezt imádtam régen egyszer egy fesztiválon, van, egy kicsit bagos volt a dolog, mert süti kitörléssel, illetve IP cím változtatásával konkrétan a színpadnak a zenei streamjét egy 20 percen át én határoztam meg, aztán beleuntam én is abba, hogy csak az szól, amit én kérek, úgyhogy majd figyelj a esetleges csalókra. Milyen érzés egyébként DJ-ként a Silent Disco-ban teljesíteni a feladatot, hiszen ugye valamennyire látod, ki az, aki éppen neked örül, vagy a te zenédnek örül, tehát ez azért más, amikor egy tánctér egyszerre mozdul a te ritmusaidra.
1: Teljesen más. Én úgy szoktam jellemezni, hogy ez olyan, mint amikor otthon takarítasz fejhallgatóban. Teljesen mások a reakciók is a közönség felől is. Egyébként nagyon imádom, tehát nekem is egy hatalmas exotikum, totál más zenéket játszok, és az a legjobb, amikor van egy nagy sláger, ordítja mindenki, leveszem a fejhallgatót, ugye csend van,

0: készülékkel bárki bármikor a nap folyamán el tudja kezdeni hallgatni a kedvencét. Mennyire van nyár vége parád? Szomorú vagy emiatt?
1: Őszintén nagyon kemény volt a nyaram, szóval egy kicsit örülök is, de azt nem tudnám mondani, hogy majd szeptemberben kipihennem magam, mert ugyanúgy tele van az egész végig koppant. Ez a nyárpara, igazából én téli gyerek vagyok, szeretem a téli sportokat, nagyon hiányzik már, nagyon elegem van a melegből, szóval gyerünk, jöjj, tél.
0: Oké, gyerünk, és várunk majd a Klub 88-ban is természetesen, mind a mellett, hogy ma itt a színen, akkor Silent Disco.
1: Holnap pedig a Maláta Báron, igazából velem zárjuk a színt.
0: Jaj, de hálás feladat az, gondolom én, vagy nem tudom.
1: Hát immáron 3 éve a legjobb.
0: A főkapcsoló gomba mikor jön? 4-kor?
1: Igen, azt hiszem 4 órakor.
0: Jó pihenést azért utára Gerixnek, köszi, hogy itt voltál.
1: Én is köszi, sziasztok.
0: Itt a Lucky Let's Go-ban pedig meghallgatjuk a híreket, utána pedig ismét zenék. Ez a Lucky Let's Go.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Adon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban.
11: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
12: Rádió 88, az életünk része.
13: A prémium italok és koktélok kapnak főszerepet szeptember 3-a és 6-a között a Szegedi Múra Parkban. A 4. Gin és Rum Gasztrofesztiválra rengeteg sztárséfet és fellépőt hívtak meg, de az élőzenei produkciók és a gasztro bemutatók mellett exkluzív italkóstolók is várják a kilátogatókat. Bodó Attila, a szervező bárka tulajdonosa elmondta, a 4 napos programsorozatot egy látványos ejtőernyős megnyitó teszi különlegessé.
14: Próbáljuk a hagyományokat őrizni, ugye Szegeden. Nincs már repülőnapok, nincsen már Hallé-fesztivál. Nekünk lesznek repülős programjaink, idén a Heliforce, egy helikopteres bemutató lesz vasárnap, és a halat és a szegedi poncsot és a piros paprikát építjük be a gasztró kiállítók a termékeikbe.
13: Ismét bezár a Tészavirág Hotel és Kávézó. Legutóbb 2022-ben függesztette fel működését a hely határozatlan időre. Ezután 2024. augusztusában nyílt újra, ám idén nyár végén ismét lakat kerül rá, és el is adják az épületet. Az 1895 négyzetméteres teljes berendezéssel meghirdetett ingatlanért 990 millió forintot kérnek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be. Életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával. Az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. És etikus dalt írt a Hősök és Kurta. Bár Menta és Kurta régóta jó barátok és korábban többször dolgoztak is együtt, az Etika az első, amelyet közösen készítettek. Az Etika című dal a felszabadult nyári hangulat mögött a szókimondást sem nélkülözi. A humorához pedig MC Isti jellegzetes mondatai is hozzájárulnak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nekünk ezen a hétvégén kétségkívül Szeged a világ közepe, a szegedi ifjúsági napokról szól a 88 műsora. Azért valószínűleg Ibizán Kevin Harris ma esti bulija szintén nagyon adja. Elhozom most őt itt a By Your Side.
16: Ez a Lucky Let's Go.
17: Ez a Lucky Let's Go.
16: Élőben a szírről.

0: a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Rádió 88. Az életünk része.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibont.

0: Itt a Lucky Let's Go, a Rádió 88-ban, a tankcsapda nagy kise hangzott most el. Melyik ajtón menjek be, melyik ajtón menjek ki? Az ember, amikor szórakozik egy jót, van, hogy a kijáratot se találja a diszkón. Hát most azért nagyon figyelni kell majd azoknak, akik ma este például DJ Corvinnal tartanak, mert nagyon nem mindegy, hogy melyik irányba indulnak el a Silent Discóban. Szia!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nagyon egyszerű, STL, Silent Disco, lenn a stégen, ha hátsó bejáraton jöttök, akkor csak egyenesen a víz felé kell jönni.
0: Én csak ugye szigorú számadású maga a walkie-talkie, amin szól a buli, meg hát ugye azt a kijáratnál is majd le kell adni. Gerixel pont egyébként már itt a technikai bravúrról beszélgettünk meg, hogy akár van egy olyan generáció, akinek lehet, hogy ez ilyen first impression, ilyen teljesen első élmény, hogy létezik ilyen műfaj. Viszont azért nagyon sok fesztiválon, nagyon sok egyetemi bálon, ugye pont a fiatal korosztálynak szolgáltat zenét. Ez mennyire kihívás számodra, hogy itt azért teljesen vegyes korosztály is előfordulhat?
1: Abszolút, ez a legnehezebb a szakmának szerint, a legnehezebb része a szakmának, és nekem ez egy nagyon jó esettanulmány most, minden nap kint vagyok, és figyelem a generáció keveredését vagy nem keveredését. Elképesztő különbség van már egy, hogy is mondjam, halott pénz és Kár Kevin között is. Nagyon kevés az átfedés, és látom, ahogy így próbálkozik mindenki egy picit idősebb, picit fiatalabb, átnéz egy-egy másik színpadra, és azért ez kihívás mindenkinek.
0: Hát de nem lehet bírni itt a fesztiválozókkal, hát halljuk, hogy mi megy itt is a tetkó ragaszgatásnál, hogy teljesen megvan őrülve már mindenki, pedig éppen csak 7 óra után járunk technikailag. Mindjárt oda megyek, megkérdezem, hogy mi van. Na de, diszkó ügyben egyébként, hogy látod, hogy csöndben jó lenni, vagy néha jó szólni a közönséghez? Te talán a csöndes diszkós vagy?
1: Inkább a csöndes felől közelítem, meg inkább azt mondom, és onnan próbálom elérni azt a szintet, amennyi minimálisan szükséges, de próbálom. Hú, a csajok, nagyon szép tetkót kaptak szerintem, itt óriási sor egyébként. Szóval én a csendes részről közéltem meg az egészet, nyilván ez néha elmegy teljesen más irányba, mint tavaly is egyébként itt óriási hangulat volt a Rádió 88 színpadon, óriási sokat beszéltem, és nagyon sok visszhangja volt az egész sztorinak, ilyen is társkeresős volt valami last stage, vagy nem tudom mi volt pontosan a neve, óriási hangulat volt, de úgy érzem, hogy maga a közönség viszi magát, és tényleg csak a minimális egyik kis átvezetés, hogy a hangulat megtörő, vagy éppen fokozó jelenlét szükséges a DJ részéről. Nincs két egyforma buli.
0: Te se pakolgattad azért mindig feltétlen a színen, gondolom a lemezeket. Neked milyen élményeid vannak akár az elmúlt hosszú-hosszú évekből a fesztiválról?
1: 12. színfesztiválom, hogy őszinte legyek. Színből sincs két egyforma, nagyon sokat változott. Az első fellépésem nekem szintén Silent Disco volt, ami valamelyik medencében volt, nem emlékszem pontosan melyik, de valamelyik nagy medencében volt a Silent Disco. Az óriási élmény volt. Mondhatom, hogy elég magasról kezdtem, mert ez egy fantasztikus teltházas. Szerintem az ilyen, nem tudom, 500 ember volt a medencébe. Nagyon jó volt. Ez a Silent Disco utána megszűnt, vagy legalábbis egy ilyen kis szünetemre volt, viszont most ismét nagy siker, óriási hangulat van.
0: De várjál, az egyszerű műsorvezető azokra az időkre gondolt, amikor kis Nikhaj gyerekként 3 sor után itt szédelektél és bulisztál.
1: 3 sor után nem szerintem, azért imádom a sört, tehát ez erős dúzás volt. Igazából nem voltam soha nagy fesztiváljáró, ezt elárulom mindenkinek. Nekem a Sziget Fesztivál volt az első nagy Sziget élményem, vagy a fesztivál élményem, bocsánat, 2008-ban, amikor az egész fesztivál kultúra szerintem a csúcsra ért. És óriási világsztár után Killers volt az első nagy koncert, amikor láttam, hogy úristen, mi az, amikor 5-6000 ember vagy egy nagy színpadon Magyarországon. Óriási élmény volt, és onnan kezdve eljutottam szerencsére minden magyarországi fesztiválra, ami szerintem ma is létezik vagy nem létezik. Ez a szín pedig hát nyilván szegediként ez egy, azt mondom, kötelező elem. És jó is jön ki nekem egyébként az éves ritmusomba, hogy van egy augusztus, augusztus vége, jön egy lezáró fesztivál, és indul a megújulás szeptemberben.
0: Egész hihetetlen, hogy közben például ATB ugye a búcsó turnéját tartja mostanában, és hát hogy így vannak ezek a nagy nevek, akik előbb-utóbb aztán lehet, hogy leteszik a lantot, nem tudom, milyen a nyugdíjas DJ, hogy van-e ilyen. Van olyan, akit ilyen áhított szemmel néznél meg egyszer mondjuk a backstage-ből, hogy mit csinál ilyen igazi nagy nemzetközi név, aki téged is teljesen lázba hoz és elvarázsol?
1: van ilyen, és ez meg is történt szerencsére. Nekem Fatboy Slim volt az a DJ, ami még fiatal koromban egy ilyen elérhetetlen és egy óriási karakternek számított. Mai napig ő is aktív, szerintem 60 pluszos már. Nekem ő volt az, akire azt mondom, hogy őt nem fogja az idő, és ő 25-30-40 évet jó eldiszkózott úgy, hogy mindig a topon volt, és teljesen vállalható, érdekes a műsor, napra kész, hagyományos is. Kicsit azt mondom, hogy a retro elemekből annyit visz magával, amennyi éppen szükséges, kiszolgál minden korosztály, és tavaly előtt Budapesten volt szerencsém vele személyesen találkozni. Nem tudok többet mondani.
0: Csak énekeltet, hogy very bang, na.
1: Nem énekeltem, mert hogy mondjam, próbáltam egy ilyen kis csodálattal lenne az egész produkció iránt, hogy egy picit hát, mint egy színház, ezt úgy kell elképzelni. Hogy én próbáltam nem teljesen része lenni, hanem a csodálója az egész műsornak. Nem vettem át a vibe-ot ilyen szinten, hanem egy ilyen wow, egy ilyen élmény volt igazából, azt mondom.
0: A te munkásságodat is hasonló átéléssel figyelő, izgalmas fesztiválozókat kívánok majd oda a tánctérre, a Silent Disco-ba is majd a mai estére.
1: Nagyon szépen köszönjük, ha jól tudom, 23-kor nyitjuk a stage-et, várunk mindenkit szeretettel, három sávon, három különböző zenei stílusra várunk mindenkit, lesz egy csomó DJ, lesznek különböző tök jó pop-a produkciók, ott találkozunk.
0: DJ Corvinnak nagyon jó munkát, akkor ma estére innen a színről, Szeged kedvenc zenéi közül pedig. Ha már fesztiválok, akkor itt egy igazi fesztivál figura, aki annak idején teljesen elvarázsolta energiáival Szegedet. Álvaro Solertől most a La Centura érkezik itt a Rádió 88-ban.

ezen a hétvégén legalábbis egészen szombat estig a Szegedi Ifjúsági Napok és a Szingli 88 sátorban lehetőséget adunk a fesztiválozóknak, hogy lufit kérjenek egy sárga healing, most lufit és azt magukra kötve egyértelműen jelezzék a fesztivál közönségnek, hogy éppen szabad a szívük és a párkeresés bármikor működhet. Ez egyébként egy nagyon jó kezdő opció, hiszen egyértelműen látható akár egy koncert előtt is a hatalmas tömegben, hogy ki az, aki éppen szinglike, és akkor valami jó szöveggel, vagy legalábbis valami annak tűnő szöveggel meg lehet szólítani. Na nézzünk valami igazán klasszikust, Elton John-t, aki korábban már meg annyi fesztiválon ott volt, és hát az ő életművét nézve a színpadon töltött fél életében annyi különleges alkalmat találni, és nagyon jól megtalálta egyébként ő is a lehetőségét annak, hogy a napjaink modernebb, pörgősebb fesztiváljon is egészen addig, amíg egyébként aktívan zenélt, ott állhasson a színpadon és hozza a showt. I'm Still Standing, mindjárt ez jön tőle, egy kis emlékként a 80-as évekből, és úgy tűnik, hogy itt a Lucky Let's Go-ban minden kora estére jut egy olyan dal, amit ajánlhatok azoknak, akik mondjuk már időközben egymásra találtak, ugye a két sárga lufi madzagja összegabajodott, és akkor lassúszhatnak egy jó ízűt, hát ez most itt a Shallow a Lucky Let's Go-ban, Lady Gaga-tól és Bradley Cooper-től a 88-ban.

0: arra, hogy bármikor lehet jó hangulatot varázsolni. És ez most így a 80-as éveket felidézve szerintem tökéletesen sikerült így a rádiókon keresztül is. Szeged kedvenc zenéiből pedig még több fesztivál kedvenc egész hétvégén vasárnap estig, köztük sok olyan formáció, akik már itt a szegedi ifjúsági napokon is színpadra álltak korábban, vagy éppen a hét programjában szerepelnek majd. Holnap délután is innen szól a műsorunk, ugyanígy 4 és 8 között, annak ellenére, hogy hétvége van, nem hagyjuk ki, hogy adjunk egy kis életérzést és egy kis hangulatot a szegedi ifjúsági napokról. Holnap viszont Szeri Csaba lesz majd a műsor házigazdája itt a Rádió 88-ban. Ami pedig még biztos, hogy megtudhatjuk tőle azonban most, hogy mit hoz a holnap, hiszen ez egy gyakori fontos kérdés. Utána pedig már a Klub 88 ideje indul el, vagyis a következő 3 órán keresztül többek között DJ Timo és Robin jó voltából megalapozzuk ezt a hétvége estét, ami hogyha nem is a fesztiválon telik számodra, azért bízom benne, hogy remek hangulatban ér majd utol. Ez a bizonyos este, és akkor nézzük, hogy mit hoz az a bizonyos szombati nap majd.
1: Rádió 88. Mit hoz a holnap? Minden, ami rád vár Szegeden. Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész. Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
0: Buli, buli, buli, hiszen szombat este, hozza ezt a holnap, és jó hangulatot. Bálint K. Gergő köszöni a figyelmet a dobozból, és jön már is a Klub 88 jövő.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Igazán színes hétvége áll előttünk, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szép estét kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok. Kezdődik a műsor, egészen 10 óráig DJ Timo mixeit hallhatod. A hírek és az időjárás jelentés után már indulunk is.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: Biztosít a tablettel, egy applikációval lehet kérdésekre választ adni, majd ezt követően pedig szerencsekerék pörgetésével fesztivál ajándékokat tudunk adni.
1: Ellopta a buszsofőr táskáját egy megyebeli férfi, börtönbe kerülhet. A férfi még tavaly novemberben egy távolsági buszra felszállt hajnalban. A vezető mögötti ülésen talált egy kézitáskát, amit a sofőr az előző napi bevétellel, váltópénzzel és a tahográf koronggal együtt véletlenül ott hagyott. A férfi ahelyett, hogy a vezetőnek ezt jelezte volna, ellopta a táskát, majd leszállt. A vádlott, mivel többszörös visszaeső, börtönbe is kerülhet. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. És 4000-en húznak a helyére egy 400 tonnás, háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik be. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, este pedig zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalban 22, délután 33 fokot mérhetünk.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged kedvenc zenészhonnak mixben péntek este is ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, egészen 10 óráig DJ Timo mixeit hallhatod. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában még nagyon jó dalok jönnek és nagyon jó előadók. Rihanna, Lady Gaga, Paul Carbonell csak néhány a kínálatból. Ha teheted, a szín előtt maradj velünk, hogy felturbózzuk egy kicsit a hangulatodat.
1: Yeah, I'm dancing September, I know, I'm so happy. This song, so makes me wanna scream.

0: Mindjárt 9 óra lesz, Paul Carbonell dalát hallottad, ez volt a No Goodbye, és ez nagyon igaz a jövővel kapcsolatban, hiszen nem mondunk búcsút, a Klub 88 tovább tart a következő órában, és DJ Timo mixét hallhatod. Én Büte Zsolt vagyok, hogyha teheted, így péntek este maradj velünk a folytatásban is.
1: Oltófallal, kvízkérdésekkel és szerencsekerékkel is találkozhatnak a Coca-Cola szín tűzmegelőzési bizottsági sátrához látogatók. A katasztrófa védők emellett sok hasznos információval készültek.

0: Ellopta a buszsofőr táskáját egy megyebeli férfi, börtönbe kerülhet. A férfi még tavaly novemberben egy távolsági buszra felszállt hajnalban. A vezető mögötti ülésen talált egy kézitáskát, amit a sofőr az előző napi bevétellel, váltópénzzel és a tahográf koronggal együtt véletlenül ott hagyott. A férfi ahelyett, hogy a vezetőnek ezt jelezte volna, ellopta a táskát, majd leszállt. A vádlott, mivel többszörös visszaeső, börtönbe is kerülhet. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. És 4000-en húznak a helyére egy 400 tonnás, háromszintes japán várkastélyt Hiroszakiban. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot, most pedig a helyiek közös erővel már csaknem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik be. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, este pedig zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalban 22, délután 33 fokot mérhetünk.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál Timo.

Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és szeptember 1-től teljes átalakulás lesz itt a Rádió 88-ban. Átkerülnek egy kicsit a műsorok, a Klub 88 például 2-től szeptember 1-től már 7 órakor fog startolni, úgyhogy tök jó dolgok jönnek, frissulunk, megújulunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog, de hogy milyen zenéket játszunk, ezt hétről hétre teszteljük, ugyanis a Rádió 88.hu zene oldalon te is elmondhatod a véleményedet. Ráadásul, hogyha ezt megteszed ezen a héten is kitöltöd a zenei tesztünket, akkor nyerhetsz egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, úgyhogy érdemes tehát felmenni a Rádió 88.hu zene oldalunkra. Itt a Klub 88-ban pedig ebben az órában még DJ Dimo mixét hallod.

0: A Klub 88 a mai napra véget ért, viszont jönnek a City Meeting DJ-i egészen éjfélig. Köszi a figyelmet, én Büta Zsolt voltam. Holnap akár találkozhatunk egyébként kint a színen is, ugyanis a Rádió 88 standja mellett bulit tartok, mégpedig éjféltől egészen hajnal 3-ig, úgyhogy tuti, hogy bele fogunk húzni, és természetesen érdemes odajönni a Rádió 88-hoz is, hiszen jó kis dolgok várnak rád. Legyen szép estét, bulizd jót, és vigyázz magadra természetesen, Talikint!
1: Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, este pedig zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalban 22, délután 33 fokot mérhetünk. Oltófallal, kvízkérdésekkel és szerencsekerékkel is találkozhatnak a Coca-Cola szín tűzmegelőzési bizottsági sátrához látogatók. A katasztrófa védők emellett sok hasznos információval készültek, amik veszélyhelyzetben akár életet is menthetnek. Dudás László a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettese hozzátette, minden nap legalább 5-6 munkatársuk kint dolgozik a standnál, akik minden kérdésben a fesztiválozók rendelkezésére állnak.
2: Itt elsősorban kvízkérdésekkel várjuk a résztvevőket, vagy saját telefonnal, vagy általunk biztosított tablettel, egy applikációval lehet kérdésekre választ adni, majd ezt követően pedig szerencsekerék pörgetésével fesztivál ajándékokat tudunk adni.
1: Ellopta a buszsofőr táskáját egy megyebeli férfi, börtönbe kerülhet. A férfi még tavaly novemberben egy távolsági buszra felszállt hajnalban. A vezető mögötti ülésen talált egy kézitáskát, amit a sofőr az előző napi bevétellel, váltópénzzel és a tahográf koronggal együtt véletlenül otthagyott. A férfi ahelyett, hogy a vezetőnek ezt jelezte,

0: Van. A hatalmas faépületet kötelekkel apránként mozgatják vissza eredeti helyére. A tornyot 2015-ben emelték át 80 méterrel arrébb, hogy megerősíthessék az összeomlással fenyegető kőalapzatot. Most pedig a helyiek közös erővel már csak nem 5 méterrel közelebb húzták az épületet. A visszahelyezést szeptemberben nehéz gépekkel fejezik be. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: Ez a City Meeting a Rádió 88-ban.
2: Van.
3: Az életünk része.

0: Szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkeltéig bulizni a Belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
4: Szeged!
0: Rádió 88!